Ravel majd Chabrier zenéjét hallottuk az elmúlt percekben. Gabriel Fauré nagyon híres muzsikus volt, rajongtak érte a növendékei. Az egyik leghíresebb tanítványa a 20. század híres pedagógusa Nadia Boulanger volt. Az Opus 50-es Pavant játssza a Moreno Justin Duo.

Gabriel Fauré Pavagnát játszotta a Moreno Gisztány duó. Debussy egy Faun délutánja című szimfonikus költeményét az 1890-es évek elején írta. Ekkor kezdte egyébként a Pelléas és Mélisande című operát is. A darabot Párizsban mutatták be Gustave Doré vezényletével.

Debussy egy faun délutánja című remek művét hallottuk a Moreno Gisztány duó előadásában, természetesen átiratban. Debussy nagyon szerette ezt a művet, amolyan hangulatképeket akart írni Mallarmé verseihez. Maurice Ravel spanyol rapszódiája hangzott el ezek után a koncerten.

Ravel spanyol rapszódiáját a Moreno Gisztány duó előadásában átiratban hallottuk. Ravel édesanyja baszk származású volt, és a spanyol rapszódia az egyik legkorábbi példája ennek a spanyolos vonzódásnak. Most Debussy Linda Raya című zeneműve következik, amit Anna Huéjarro és Juan Fernando Moreno Gisztány játszott.

Claude Debussy Lindarája című kompozíciója hangzott el. Ez a négykezes 1901 körül készült, címe az Alhambra egyik híres kertjére, a Lindarája udvarra utal Granadában. Manuel de Falla híres műve következik a madridi hangverseny felvételéről, Éj a spanyol kertekben.

Manuel de Falla Éj a spanyol kertekben című szimfonikus impresszióit hallottuk a Morénos és Stein duó tolmácsolásában átiratban. Az andalúziai népzene jellegzetes ritmusait alkalmazta a komponista a zenemű írásakor. A ráadás egy nagyon ismert zene volt, Debussy Bergamas hitjének Holdfény tétele.

Debussy Bergama szüjtjének harmadik tétele, a Holdfény hangzott el Greg Anderson átdolgozásában. Frederick Delius zenéje következik, de ez már nem a madridi hangversenyről szól. A Nyári kertben című zeneművet a BBC szimfonikus zenekara játsza, vezényel Andrew Davis.

Frederick Delius Nyári kertben című szimfonikus darabját hallottuk. Delius, miután befejezte az iskoláit, az apja mellett kezdett dolgozni, az apa gyapjú üzemében. Aztán belépett a családi vállalkozásba, de gyűlölte. Később Amerikába költözött. Rüd Langor, három rózsakert dala következik.

Rüd Langor három rózsakert dalát hallottuk a Dán Rádió énekkarának előadásában. Ennek a komponistának édesapja Liszt Ferenc növendéke volt, és a fiú, úgy látszik, örökölte az apa tehetségét, csak szimfóniából 16-ot írt. A blokk végén Juan Bautista José Cabanilles zeneműve szól egy passacaglia.

Juan Bautista José Cabanilles Pasacalla című zeneművét az Accentus Austria együttes előadásában hallottuk. A zeneszerző katalán volt, akárcsak Antonio Soler, Enrique Granados vagy Pablo Casals, akinek milyen fontos volt a származása, gyakran emlegette ezt. A katalánok büszke emberek. 4 óra van.

Johannes Brahms akárcsak a nagy előd, kínlódva dolgozott, megküzdött minden műfajjal és az élettel is. Lányos arcú ifjúként jegyezte fel az első szimfónia első ütemeit, és 52 éves felnőttként fejezte be. A negyedik szimfóniát Mürzuschlagban írta 1885-ben, szűk baráti körben két zongorán hallották először a darabot Brahms barátai, és mindenki azt mondta, hogy ezt ne jelentesse meg. De Brahms nem ismerte el a barátai véleményét, nem fogadott szót, és igaza lett. A szlovén rádió szimfonikus zenekara játssza a negyedik szimfóniát, vezényel Rosen Milanov.

Brahms negyedik szimfóniáját játszotta a szlovén rádiózenekarra Szemilano virágintásával. Augusta Holmész egy ír származású francia komponista volt, egyike azon kevés nőnek, aki operát írt a 19. században. Hogy a zeneműve milyen, az rögtön kiderül, a királynő látomása következik.

A királynő látomása. Augusta Holmes kompozícióját a BBC Singers női kara adta elő. Ez a hölgy 11 éves koráig egyáltalán nem tanult zenét. A szülei a párizsi művészeti körökhöz tartoztak, de inkább festészetre ösztönözték őt. Most Alessandro Scarlatti C-moll szonátája szól.

Alessandro Scarlatti Cémo szonátáját Giovanni Antonini és az Il Giardino Armonico adta elő. Rossini az Olasz nő Algérban című operáját Velencében mutatták be 1813-ban, a koncertteremben is gyakran elhangzó nyitány egy vérbeli Rossini zene, csipkefinom, elragadóan szellemes.

Rossini Olasznő Algérban című operájának nyitányát szólaltatta meg a Capella Coloniensis. A szerző 12 évesen Bolognában a konzervatórium növendéke lett, és ekkor még Haydn és Mozart voltak a példaképei. Most Mare Mare zeneműve következik, Les Folies d'Espagne.

Maré Maré, Les Folies d'Espagne című zeneművét Lizette Daoust szólaltatta meg. Maré kiváló francia gamba művész és zeneszerző volt Lully tanítványa. A gamba játékmódját módosította és megreformálta. Alexander Zarzicski G-dur mazurkája következik.

Alexander Zarzicki G-dur mazurkáját Monika Jarecska és Krisztina Makovska játszotta. A lengyel komponista leghíresebb művei pont ezek a hegedűre írt mazurkák, amelyeket szívesen játszanak a hegedű művészek. Mozart a Varázsfúvola című operájából következik most egy ária.

Mozart Varázsfuvola című operájából az árját Russell Brown és a kanadai opera zenekar adta elő. Most Chopin szép zongora darabja következik, a Bölcsődal. A Berceuse különlegesen szép. A bal kéz gyakorlatilag ugyanazt a figurációt játsz az egész darabon belül, de a jobb kéz csapongva fantáziál.

Chopin bölcsődalát Anasztaszia Vorotnyája adta elő. Chopint főként komponistaként ismeri az utókor, kevesebbet tudnak arról, hogy milyen híres tanár volt, és gyakorlatilag ebből élt sokáig. Ruth Watson Henderson kórusműveit halljuk most a Notturnóban.

Ruth Watson Henderson kórusműveit az Elmerizeler énekegyüttes adta elő. Befejezésül ma a Renát Fermán szimfonikus darabját hallgatjuk meg éjszaka és hajnal a Néténél. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzom Katona Márta és Pap Sándor nevében is. Németh Attila kíván kellemes napot mindenkinek.

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Berente Marian. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a Hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, valamint kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Évianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a hétvégén, a helyszíntől csak nem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Ma megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök úgy fogalmazott: nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. A tárgyalások első fejezetének megnyitását már nem blokkolja Magyarország, miután Ukrajna vállalta a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását. Itthon a parlament a héten tárgyalja az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forintból közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana a kormány. Megújulhatnak például a hévpályák, valamint a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, új vonatokat szereznének be, valamint fejlesztenék a villamos hálózatot is. Ma kezdődnek a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-jéig csak nem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről pedig az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyerektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ott alvós táborok pedig 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az egyhetes akció részeként péntek délelőttől 24 órán át alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése. Ma kezdődik az országos színházi találkozó. Az egyhetes seregszemlének idén a debreceni Csokonai Színház ad otthont. A programba több hazai és határon túli társulat produkcióját is beválogatták. Összesen 14 előadást láthat a közönség. Fellépnek mások mellett a Nemzeti Színház, a Zentai Magyar Kamara Színház, valamint a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház művészei. Az időjárásról: az ország nagy részén borult az ég, délnyugaton elszórtan esik az eső. Napközben csökken a felhőzet, mindenütt sok lesz a napsütés, de szorványosan még előfordulhatnak záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A pontos idő 6 óra 4 perc.
3: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: A Mesterek órája mai adásában Hilary Hahn hegedül. A háromszoros Grammy-díjas amerikai hegedűművésznő előadói pályáján felül inspirálja a kortárs szerzőket, valamint más művészekkel és mesterséges intelligencia vállalatokkal azon munkálkodik, hogy fejlessze az emberi kreativitást. Hilári Hán a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Száztíz éve született Rév Lévi a zongora művésznő. Csoda gyerekként kezdte karrierjét, már 9 évesen fellépett, 12 évesen pedig önálló zenekari koncertet adott. A háború után Párizsban telepedett le, itthon csak későn vált népszerűvé. Rév Léviára emlékezünk, ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: 1944. szeptember 23-án lépett a Vörös Hadsereg Magyarország területére, és 1991. június 16-áig ideiglenesen hazánkban tartózkodott. A nap, amikor Magyarország visszanyerte függetlenségét. Kivonulás. A Magyar Média Mecenatúra támogatásával. Csütörtökön 22 óra 30 perckor a Duna World-ön.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Mátyus Otto és Erdős Béla nevében is köszöntöm Önöket, Szejlő Dénest hallják. Dvorzsákkal indítjuk a mai muzsikáló reggelben a zenehallgatást, az Opus 81-es A-dur zongora 5-ös harmadik tételét, a Scherzót játssza Andreas Hefliger és a Takács Kvartett.

Antonin Dvorák Ádur zongora ötösének harmadik tételét, a Scherzót hallottuk András Hefliger és a Takács Kvártett előadásában. Mozart következik, a 425-ös köhű jegyzékszámú C-dur Linci szimfóniájának első tételét játsszák a berlini filharmonikusok, mezénnyel Claudio Abbado.

Mozart Linci szimfóniájának első tételét hallottuk, a berlini filharmonikusok játszottak, vezényelt Claudio Abbado. Sarasate műve következik, ez az Opus 23-as numero 1-es Playera. Szabadi Vilmos játszik hegedűn, Gulyás Márta zongorán.

Pablo de Sarasate szerzeményét hallottuk, ez volt az Opus 23-as numero 1-es Playera. Szabadi Vilmos és Gulyás Márta előadását hallottuk. Most egy átirat következik Donizetti G-dur koncertójának második tételét, a variációs tételt játsza Moldoszky Gábor trombitán, eredetileg Angol Kürtre komponálta ezt a művet a szerző, az I Musici di Roma kíséri.

0: Donizetti G-dur koncertójának második tételét hallottuk Boldoszky Gábor és az I Musici di Roma előadásában. Egy perc múlva 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Verspercek következnek itt a Muzsikáló reggelben. Adi Endre versét hallgatjuk a mai nap Bubig István előadásában.
2: Add nekem a szemeidet. Add nekem a te szemeidet, hogy vénülő arcomba ássam, hogy én magam pompásnak lássam. Add nekem a te szemeidet, kék látásod, mely mindig épít, mindig irgalmaz, mindig szépít. Add nekem a te szemeidet, amelyek ölnek, égnek, vágynak, amelyek engem szépnek látnak. Add nekem a te szemeidet, magam szeretem, ha szeretlek, s irigye vagyok a szemednek.

Chopin F-moll keringőjét hallottuk, Szilasi Alex játszott zongorán. Akinek füle van, hallja meg. De igazából ezt a két művet látni kellett a lelki szemeinkkel. Ady Endre versét hallottuk, Add nekem a szemeidet címmel, Bubik István adta elő, aztán pedig Chopin művét játszott a Szilasi Alex. Most pedig Purcell következik, az F-dur szonáta szól, a londoni régi zeneakadémia zenekara játszik.

Henry Purcell F-túr szonátáját hallottuk a londoni régi zeneakadémia zenekar előadásában. Ugye Purcell 1659-ben született, és 7 éves volt, amikor Londonban pusztított az óriási és sajnos nagyon híres tűzvész. Hogyha erről többet szeretnének megtudni, akkor ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe Samuel Pepys krónikáját, aki a tűzvész idején hajóval utazott a Temzén, fölment a város felé, és leírta a naplójában az emlékeit, a tapasztalatait. Egészen drasztikus és megdöbbentő az a krónika, amit ott lehet olvasni. Egyrészt van egy ilyen nagyon pontos leírása a történéseknek, hogy mi történt, illetve van egy nagyon emberi oldala, hogy az emberek hogyan próbálták menteni a bútoraikat, hogyan dobálták be a különböző értéktárgyaikat a csónakokba, és aztán az utolsó pillanatban hogyan menekültek meg a tűzvész elől, már akinek sikerült megmenekülni. Szerencsére Henry Purcellnek sikerült megmenekülni, ezért is hallhattuk az F-túr szonátáját. Johannes Brahms művével hűtjük le a kedélyeket, a 4 zongoradarabból szól most 2, Rudolf Serkin játszik zongorán.

Johannes Brahms négy zongoradarab című művéből szólt két tétel Rudolf Serkin játszott zongorán. A Purcell darabbal kapcsolatban azt mondtam, hogy F-dur volt a hangneve, de azt nem mondtam, hogy mi volt a mellékneve. F-dur arany szonátának nevezik, és hát azért emeltem ezt ki, mert Carl Stamitz szerzeménye következik, és a Stamitz gyakorlatilag aranylázban égett, na már nem a klasszikus formájában, hogy ment és ottan szitálta a patakot, hanem úgy, hogy próbált arany csinálással foglalkozni, hogyha ilyen csúnyán akarom kifejezni az alkímiát, az alkímia sötét zugaiba merült el, de természetesen nem járt sikerrel. Tehát, hogy egy kicsit többet kellett volna foglalkozni a komponálással, hiszen az neki nagyon jól ment. Hallgassuk most a G-dur koncertó harmadik tételét, ez a Rondó, Aurel Nicolai, Heinz Holliger és a St. Martin in the Fields kamarazenekar előadását halljuk.

Carl Stamitz G-dur koncertójának harmadik tételét hallottuk, a Rondót Aurel Nicolai, Heinz Holliger és a St. Martin in the Fields kamarazenekar előadásában vezényelt Kenneth Szillító. Írja a BKK, hogy telítettek a sávok az M1-es, M7-es autópálya közös szakaszán a Virágpiasztól, és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton, az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt, illetve erősödik a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a Szerencs utcánál, az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak egymásra az utakon. Minden technikai újítás konzervatív lázadókat szül, akik szerint az említett vagy újra bevezetendő kütyű, bármit is helyettesítünk ide, a sátán műve és bajt hoz a világra. Gondoljunk csak bele, így volt ez a telefonnál, az internetnél, és hát ez így van a mesterséges intelligenciánál is. És így volt a gramofonnál is, a következő zeneszerzőnk, Vincent Dandy, nem szerette a gramofont, úgy ítélte meg, hogy a gramofonnak nincsen lelke, és a különböző technikai vívmányokat a hangrögzítés terén teljes mértékben elutasította. Ő egy ilyen igazi konzervatív lázadó volt ebben a tekintetben. Most a harmadik szimfóniájának második tételét halljuk, azért valahogy csak rögzítették, az izlandi szimfonikus zenekar játszik.

0: Vincent Dendi harmadik szimfóniájának második tételét hallottuk, az izlandi szimfonikus zenekar játszott, és említettem, hogy ő egy ilyen igazi, konzervatív ember volt, aki nem szerette a kütyüket, de tudjuk, hogy minden igazi, konzervatív ember mögött áll egy nagymama, neki is volt egy nagyon vallásos nagymamája, hogy arisztokrata családból származott, és ez a nagymama igencsak odafigyelt arra, hogy minden rendben legyen, hát ennyire rendben volt. Pontosan 7 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken írják alá Svájcban. Az egyezmény értelmében Washington feloldja a Hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját. A Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, valamint kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A bejelentés után csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok 3 napos éves csúcstalálkozója a franciaországi Evianban. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől csaknem 50 kilométerre lévő Genfben. A tegnapi megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz államfővel. Az amerikai elnök felajánlotta Vlagyimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében a ma kezdődő G7-es csúcstalálkozón készhatni az európai országokra és Ukrajnára. Az orosz elnök továbbra is azt mondja, hogy Kijev és az EU a harcok elhúzásában érdekelt. Közben ma megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Itthon a parlament a héten tárgyalja az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forintból közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana a kormány. Ma van a nemzetközi szélnap. 2009 óta ilyenkor világszerte a szél és zöld energia jelentőségére, működésére, előnyeire, valamint a klímavédelem fontosságára hívják fel a figyelmet. A kezdeményezés keretében a szélenergia ipari szervezetek különböző programokat, például nyílt napokat szerveznek, illetve ismeretterjesztő előadásokat tartanak az érdeklődőknek. Koncertekkel, színházi előadásokkal és zenés produkciókkal várják mától a fővárosi Benczúr Ház szabadtéri színpadán az érdeklődőket. A Benczúr kerti esték programsorozat a Pénzügyőr zenekar koncertjével kezdődik. A műsorban opera, operett, musical és filmslágerek, valamint latin zenei feldolgozások is szerepelnek. Híreink végén az időjárásról. Napközben csökken a felhőzet, és mindenütt sok lesz a napsütés, de szorványosan még előfordulhatnak záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönnő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
0: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioz-tól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahms-tól a megrendítő német requiem, és Beethoven-től a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
3: Száz tíz éve született Rév Lévi a zongoraművésznő. Csoda gyerekként kezdte karrierjét, már 9 évesen fellépett, 12 évesen pedig önálló zenekari koncertet adott. A háború után Párizsban telepedett le, itthon csak későn vált népszerűvé. Rév Léviára emlékezünk, ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este Wolfgang Amadeus Mozart műveiből játszik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A Don Giovanni nyitány és a G-moll szimfónia mellett felcsendül a C-moll zongora verseny, melyben a szólista Berecz Mihály vezényel Vashegyi György. A február 19-i koncertfelvétele a Zeneakadémiáról, ma 20 óra 37 perckor, a Bartók Rádióban.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Lendületes hétfő reggelt, kellemes ébredést, békés készülődést, jó rádiózást, sikeres hetet, és talán itt a futball világbajnokság miatt mondhatom azt is, a jó szurkolást kívánok a kedves hallgatóknak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Otto, illetve Erdős Béla nevében is köszöntöm Önöket, Szejdű Dénest hallják. Johann Sebastian Bach 1055-ös BWV számú A-dur koncertójának harmadik tételét Douglas Boyd és az Európa Kamara zenekar játsza.

Johann Sebastian Bach A-dur koncertójának harmadik tételét hallottuk Douglas Boyd és az Európa Kamara Zenekar előadásában. Felix Mendelssohn Bartholdy szerzeménye következik, az Opus 20-as S-dur oktett részlete szól hamarosan. Ezt az oktettet akkor írta, amikor a család beköltözött a berlini otthonába, és hát nagyon fel lehettek dobva, ez egy óriási épület volt, a Leipziger Strasse 3 alatt található a mai maradványa, sajnos eredeti formájában nem maradt fönn, de azért el tudjuk képzelni, egy több emeletes óriási palotáról van szó, benne nagy és nagyon szép kertel, illetve ugye ebben az épületben volt az a nagy Gartenhaus koncertpavilon, ahol Mendelssohn különböző műveit bemutatták, és itt tartották a híres családi koncerteket is. Megértjük tehát, hogy fel volt abban Mendelssohn, és ezt a jó hangulatú S-dur oktettet komponálta, aminek most a harmadik tétele szól az Észak-Német Rádió Szimfonikus Zenekar előadásában.

Félix Mendelssohn Bartholdy Esz-dur oktettjének harmadik tételét hallottuk, és hát azt mondtam, hogy oktett, tehát azt várhatták a kedves hallgatók, hogy valamilyen kamara zenei formáció szólal meg, ehelyett az Észak-Német Rádió szimfonikus zenekara játszott. Ez azért lehetséges, mert egyrészt Mendelssohn a kottába beírta, hogy szimfonikus stílusban kell játszani ezt a művet, mondjuk ez még nem ok arra, hogy egy teljes szimfonikus zenekar szólaltassa meg ezt a tételt, vagy ezt az egész teljes opuszusas Esz-dur oktettet, de egyébként maga Mendelssohn is írt ebből a harmadik tételből zenekari változatot, és a 20. században többek készítettek orkesztrációt, tehát átírták szimfonikus zenekarra, egy ilyen verziót hallottunk most. Haydn következik, és ez most már tényleg kamarazene lesz, a D-dur vonos 4-es harmadik tételét a Jeruzsálem kvartett előadásában halljuk.

József Haydn opusz 64-es numero 5-ös D-dur vonós 4-esének harmadik tételét hallottuk, a Jeruzsálem kvartett játszott. Doknányi Ernő következik, a szimfonikus percekből szól, hamarosan a negyedik tétel. Ezt a művet 1933-ban komponálta a szerző a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának felállásának 80. évfordulójára. Egyébként ugyanezen a napon mutatták be Kodály Galántai táncai, illetve Bartók 5 zenekari népdal feldolgozását is. És hát a kritika jól fogadta, pompás kis bagatelnek nevezték a darabot, de talán a legfontosabb érdekesség ezzel kapcsolatban az, hogy Doknányi felesége, aki ugye színésznő és koreográfus volt, egy ilyen táncpartitúrát komponált hozzá, egy tánc előadást álmodott meg, és nem csak a konkrét tánclépéseket és a koreográfiát írta le, hanem még a világításra is adott instrukciókat. Hát akkor legyen tánc. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik.

Elhangzott Tohnányi Ernő szimfonikus percek negyedik tétel, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Vásári Tamás vezényelte. Beethoven következik, hat változat Giovanni Paisiello Le Molinara egy témájára, a zongoránál Mihály Pletnyov.

0: Elhangzott Ludwig van Beethoven hat változat Giovanni Paisiello Le Molinare egy témájára. Mihály Pletnyov játszott zongorán. 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Nem kevesebb, mint 41 személyes köszöntő. Ezt tartalmazza az a digitális ünnepi kötet, amellyel tanítványai és tisztelői köszöntötték Földes Imrét 2024-ben a 90. születésnapján. Az idén tavasszal elhunyt nagy hatású pedagógus egyéniség generációk gondolkodását formálta. Jelenleg, amit még a tanár úr kívánta, előkészületben van a kötet papír alapú változata. A szerkesztővel, Jakab Gézával Várkedő Anna beszélgetett.
2: Milyen kapcsolat fűzte önt Földes Imréhez?
3: Az egyik legfontosabb tanárom volt, a tanárképző főiskolán zenetörténetet tanított, ami ott a világ közepe volt természetesen. Legfontosabb tárgy, és számunkra is legfontosabb, egy legendás tanár. Zelinka Tamással, a Parlando főszerkesztőjével arról beszélgettünk, illetve hát megemlítette, hogy hát tanárul 90 éves lesz rövidesen, ez 2024. január elején volt. És akkor ugrott be egyszer csak az ötlet, hogy egy olyan meglepetés ajándékot kellene szervezni neki, amitől reméljük még sírva is fakad, mint ez meg is történt.
2: Ön pontosan milyen szerepet vállalt a kötet előkészítésében?
3: A szervezés elindítását én kezdtem meg, tehát egy levélláncot indítottam el a legnagyobb titokban, hogy eljusson földes tanítványokhoz, kollégákhoz, tisztelőihez. Aztán nálam gyűltek össze az írások, és én szerkesztettem kötetbe. Illetve először nem kötetbe, hanem a Párlándóbeli megjelenésre. A kérés az volt, hogy személyes emlékeket osszanak meg azok, akik számára a tanár úr fontos volt. Ki a saját szemszögéből a saját élményei foglalta össze, és mivel a tanár úr rengeteg területen tanított és nevelt, elég sokféle lett a kötet is, hiszen legtöbben talán a tanárképző főiskoláról ismerjük őt. De a Zeneakadémián ugyanúgy nagyon sokakat oktatott. Egy nagyon fontos pont volt az életében az Iparművészeti Főiskola, ahol 14 éven keresztül oktatott, sőt ott kórust is vezetett, és hát ne feledkezzünk meg a itt József Attila Szabad Egyetemről, ahol szintén százak, ezrek voltak a tanítványai. Tehát mindenki a saját emlékeiből írt, hát ezek hol főiskolai emlékek, hol

0: az előző éjszaka elkészült kézirattal elmentem egy gyors nyomdába, ahol egy példányt kinyomtattunk belőle, és ezzel az egy példánnyal jelentem meg az ő lakásán, meglepetésszerűen, és köszöntettem a születésnapján, és adtam a kezébe. Ami egyébként azért is különleges volt neki, mert a lánya és az unokája, akik Olaszországban élnek, éppen meglepetésszerűen meglátogatták őt, amire szintén nem számíthatott.
1: Ha már személyes visszaemlékezésekről esik szó, megosztana ön egy emléket, amely először jut eszébe, ha földes tanár úrra gondol?
0: Talán azt az emlékemet mesélném el, ami a Zeneakadémián történt, ahova zongorista hallgatóként jártam. A zeneelméletet földes tanárról oktatta nekünk. Az utolsó fél évben a téma a 20. század, annak is a második fele volt, és az egyik órára Kurták György opusz 3-as 8 zongora darabját hozta a tanár úr elemzésre. Ráadásként pedig meghívta a szerzőt saját magát. Tanár úr egy parádés elemzést vezetett végig nekünk. Olyan gazdagon, olyan mélyen, a morzsákig lemenőleg ismerhettük meg a művet, ahogy sehogy másként. Majd a végén odafordult Kurták tanár úrhoz, hogy hát Gyurikám, mit tudnál ez még hozzátenni? Kurták tanár úr egy pillanatig gondolkodott, majd azt válaszolta, ma sokat tanultam.
2: És mi is sokat tanulhatunk, hogyha elolvassuk az említett kiadványt, és a következő zenénk pedig több száron is kapcsolódik a könyvhöz. Johann Sebastian Bach zenéjét fogjuk hallani Kurták György átiratában, Várjon Dénes és Simon Izabella előadásában. Ugye Várjon Dénes és Simon Izabella mindketten földes tanár úr növendékei voltak, és hát Földes Imre pedig írt és tanított is Kurtákról és Bachról is.

Sebastian Bach művész volt Olam Gottes Unschuldig, Kurták György átiratában, Várjon Dénes és Simon Izabella játszott zongorán. És még egy picit kapcsoljunk vissza a riporthoz, ugye ott Jakab Gézával beszélgetett Várgedő Anna kollégám, és egyébként Jakab Géza szerkesztését dicséri a földesimre.hu. Ez egy honlap, ahol egyébként még maga Földes Imre kezdte el összegyűjteni és közzétenni a munkásságát Jakab Géza szerkesztésével, és hát természetesen a földesimre.hu mellett ajánlom a Földes 90 könyvet is, ami, mint ahogyan hallották, digitálisan is felelhető az interneten. Jó tanulást, jó olvasást kívánok mindenkinek, de természetesen jó zenehallgatást is, hiszen most Handel műve következik, a Julius Caesar című operából szól, Sextus áriája az első felvonásból, Placido Domingo a szólista.

Handel operájának részlete szólt, a Julius Caesarból idéztünk, Sextus áriáját hallottuk az első felvonásból, Placido Domingo énekelt, a Filharmónia zenekar játszott. Schumann gyermekjelenetek sorozatából következik most 4 rövid részlet, Fischer Anni játszik zongorán.

Robert Schumann gyermekjelenetek sorozatából szólt részlet, Fischer Anni játszott zongorán. Írja a BKK, hogy baleset miatt lezártak a Budakeszi utat a bíróság közelében a 22-es és a 22-a, valamint a 222-es autóbusz az Országos Korányi Intézet és a Kuruszlesi út között nem közlekedik. Úgy gondolom, hogy ez azért hatással lesz a környező utakra is, úgyhogy vigyázzanak, amikor autóba ülnek, vezessenek óvatosan, és legyenek türelemmel, hogyha úton vannak. Camille Saint-Saëns helyett most Luigi Boccherini Dédvúr Gordonka versenye következik, majdnem, de nem, az első tételt játssza Misha Majszki.

Boccherini D-dur Gordonka versenyének első tételét hallottuk Misha Majszki és az Orpheus kamarazenekar előadásában. Sok zeneszerző megtagadja, rosszabb esetben megsemmisíti a korai írományait. Nyilván egy összetett kérdés ez, érthető, hogy a fejlődés során nehezen tudnak azonosulni a korai művekkel a komponisták, de a megsemmisítése, megtagadás talán egy picit durva út, de akkor mi legyen a korai darabokkal? Erre a kérdésre ad jó választ Benjamin Britten, aki a korai kompozícióira, motivumaira komponálta később a Simple Symphonyt, aminek most az első tétele szól a Bermos Szimfoniette előadásában.

0: Benjamin Britten szerzeményét hallottuk, ez volt a Simple Symphony, azaz egyszerű szimfónia első tétele, a Bournemouth szimfoniát játszott. Kedves hallgatóink, maradjanak velünk, hamarosan kezdődik a kinyerma, most pontosan 8 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken írják alá. Az egyezmény értelmében Washington feloldja a hormuzi szoros és az iráni kikötők blokkádját, az ország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, valamint kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserében megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A bejelentés után csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Ma megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. A tárgyalások első fejezetének megnyitását már nem blokkolja Magyarország, miután Ukrajna vállalta a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását. Kijev ígéretei a hivatalos uniós dokumentumokba is bekerültek. Módosíthatja az alaptörvényt mai ülésén az országgyűlés. A Tiszapárt két képviselője által benyújtott kezdeményezés alapján legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is. Annak érdekében, hogy a kormányfő ígérete szerint Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezethesse a testületet. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Mától kérhetnek támogatást a ragadós száj- és körönfájás vírus miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az egyhetes akció részeként péntek délelőttől 24 órán keresztül alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől, hogy kiszűrjék az ittas vagy bódult állapotban közlekedőket. Ma kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig csaknem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket, és a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Újabb Árpádházi király, II. Vak Béla maradványait azonosította a Magyarság Kutató Intézet. A székesfehérvári csontkamra több mint 400 leletének elemzésére genetikai módszereket használtak. Korábban így tárták fel az Árpádházi uralkodók kapcsolatait is a honfoglaló magyar elit tagjaival, valamint több középkori magyar főúri családdal, például az Abákkal, a Korvinokkal és a Bátoriakkal. Jelenleg az ország nagy részén borult az ég, délen és a Dunántúl nyugati felében elszórtan esik az eső. Napközben csökken a felhőzet és több órára kisüt a nap. Főként a Dunántúlon, valamint a déli és az északkeleti határ mentén lehetnek elszórtan záporok, heves zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A pontos idő 8 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu
3: reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma este Wolfgang Amadeus Mozart műveiből játszik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A Don Giovanni nyitány és a G-moll szimfónia mellett felcsendül a C-moll zongora verseny, melyben a szólista Berecz Mihály, vezénnyel Vashegyi György. A február 19-i koncert felvétele a Zeneakadémiáról, ma 20 óra 37 perckor, a Bartók Rádióban. A prológ következő műsorában William Vincent Wallace Lurline című romantikus operájának történetét tárja elénk László Ferenc. A Lorelei legendáján alapuló történet címszerepét most Rachel Kelly énekli. Az ír szimfonikus zenekart és a Lurline operakórust Halász Péter irányítja. Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt, kedden 19 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel, a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra múlt 7 perccel.
3: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Seidl Dénes. Aki válaszol,
4: Zelenák Imre Töpörről.
0: Játékosunkat. Nagyon örülök, hogy jelentkezett a játékra.
4: Igen, már 15-ször biztos. Hát, jó sokszor az én a...
0: Hát igen, a jó dolgokból...
4: Ezek jó kezek a játékok. Ha nyerünk, hanem akkor is, ha mindegy. A zene a lényeg.
0: Igen, igen.
4: Mi azt hallgatjuk.
0: Igen, igen. Hát örülök neki, hogy ilyen lelkes játékosunk van, aki az ismétlést is szereti. Azért elmondom, bár tapasztalt játékossal van dolgunk, hogyha három kérdése jól válaszol, akkor tárgynyereményt nyer, ez esetben ez egy dupla CD, ünnepi kiadvány Jacques Lussier zongoraművész 80. születésnapja alkalmából, és hogyha a negyedik kérdése is jól válaszol, akkor ismét egy CD-t postázunk, ez Lencsés Lajos CD-je, 20. századi és kortárs magyar szerzők műveit játsza.
4: Na, abban is lehet értel jó, abban a 20. századiban is hallottam, én már nem tudom, Szentpéteri Csillárt biztos hallottam már.
0: Persze.
4: Hogy azért bizony egészen jó dolgokat írt a római emlékek.
0: Igen.
4: Az nagyon tetszik.
0: Képesek ezek a 20. századi és kortárs szerzők egészen jót írni.
4: Na. Igen, vannak, igen, egészen, meglepően nagyon jó.
0: Igen. Na, nézzük akkor, hogy miről lesz a mai kinyermában szó. Ma van a Szelek Nemzetközi Napja, amely a szélenergia felhasználásának fontosságára hívja fel a figyelmet, mivel a barátságos és viharos szelek gyakran söpörnek végig a zenetörténeten is, a mai játékban ezekből a művekből válogattunk. A boreádok, a hideg északi szél istenének, a boreásznak a leszármazottai, ők a címszereplői a következőkben idézett francia barokk operának. Szerzőjének utolsó operája ez, amelynek bemutatóját a komponista már nem érhette meg. A kérdés az, hogy ki lehet a zeneszerző?

0: A kérdésünk tehát az, hogy ki lehet a zeneszerző?
1: Hát ez Jean-Philippe Rameau-ra gondolok.
0: Ez egy jó gondolat, Jean-Philippe Rameau.
1: Hát sok operát írt, nekem is nagyon egy pár, van a vége két, egy tokba két opera, és hát nagyon, az igazi barokk a Bach-val egyelően, természetesen semmivel se rosszabb Bach, mint a Mó-ban, jó mind a kettő, ez a lényeg.
0: Igen, talán nem is lehet ilyen szinten összehasonlítani.
1: Így nem lehet, így nem, igen. Nem, az biztos, hogy nem.
0: Gratulálok, az első kérdésre jól válaszolt, a 18. század zenekara játszott egyébként Franz Brüggen vezényetével, és hallottuk a szélgépet a háttérben. Nagyon szeretem
1: hát,
0: egyébként ezt a hangszeret.
1: Sajnos nagyon hallottam a zenét, csak foszlányokat sajnos.
0: Ezek a foszlányok elég volt, úgy
1: igen,
0: látszik, hogy
1: igen.
0: A jó megfejtés.
1: Elég volt, hogy megfejtsem a rejtvényt.
0: Na nézzük akkor, hogyan folytatódik a rejtvény. Ha igen. Már szó volt szélenergiáról, legyen szó szélmalmokról is, fantasztikus változatok egy lovagi témára. Ez az alcíme annak a zenekari variáció sorozatnak, amelyet Richard Strauss egy spanyol lovagregény paródia hatására komponált. Ezt idézzük másodikként, a kérdésünk pedig az, hogy hívják a regény címszereplőjét.

0: A kérdésünk tehát az, hogy hogy hívják az említett regény címszereplőjét?
1: Don Quixote. Hát hallgatnám estig ezt a csodálatos zenét. Szó, a mindenit nem is ismertem, még nagyon jó.
0: Igen, igen. Hát ez egy nagyszerű mű. Én is nagyon szeretem, hát sajnálom, hogy csak nagyjából másfél percet tudtunk belőle mutatni, de valóban azért ezt hallgatni mindig öröm. És akkor jöjjön a harmadik kérdés, Richard Strauss 1915-ben kinevezett egy mindössze 18 éves fiatalembert a berlini királyi operaház karnagyává. Az ifjú dirigens nem volt más, mint a budapesti születésű Szél György. A történelem viharai később még messzebb repítették hazájától, a Clevelandi Szimfonikus Zenekar fő zenei igazgatója lett és maradt egészen haláláig. Ezt az együttest vezényli a következő felvételen is. A kérdésünk az, hogy mit játszanak?

0: Mit játszottak?
1: Kodály, Hári János és a Svic, vagy a zene, vagy nem is tudom. Egy jó zene ez is. Hát, ezzel meg lehetett jelenni a világban, de ez nem akármi.
0: Hát az biztos, az biztos, hogy nem akármi, így igaz.
1: Na, igen, hogy milyen, hogy össze tudta szedni, hogy meg tudott magyarnak maradni, és magyar zenét írni, és mármint Kodály, és magyar igen. embernek megmaradni.
0: Igen, igen, és hát fantasztikus a Hári János ebből a népszerű intermezzót.
1: De ha az első dal, az szerintem olyan szép zenét, nem is tudom, hogy írte valaki szebbet.
0: Hát igen, igen, igen, hát ezek nagyszerű zenék. Örülök, hogy tetszik a mai kinyerma, és akkor jön is a negyedik kérdés, szimfonikus vázlat, különös műfaj ez, mintha egyszerre lenne zene és vizuális művészet. Az impresszionizmusban ez is előfordulhat. Zárásként egy francia szerző háromtételes kompozíciójának záró tételét idézzük, amelyben a szél a tengerrel elegyedik párbeszédbe. A kérdésünk az, hogy ki a zeneszerző, és mi a műcíme?

0: kérdésünk tehát az, hogy ki a zeneszerző és mi a mű címe?
1: Claude Debussy és a tenger az a címe, és a szimfonikus, a tenger és a szél párbeszéde, ilyen része is van.
0: Igen, igen, a harmadik rész szólt. Igen. Egyébként fordítva van hivatalosan a szél és a tenger párbeszéde, de ezen már nem múlt semmi. Gratulálok. Igen, gratulálok, mind a négy kérdésre jól válaszolt.
1: Egy kérdésem lenne, hogy így
0: még adásban vagyunk, ez fontos.
1: Észteneszerző nagyon tetszett a múltkorában volt, ez volt egy kérdés, nem tudtam a nevét, nem értettem, hogy itt, de tükröződések és visszatükröződések. Nagyon jó. Egy baj, és hát a baj, és mégis van benne valami, ami jó. Hát ebből csak ezt akartam kihozni.
0: Na, hát nagyon örülök, hogy kihozta, és hát nagyon örülök, hogy jelentkezett a játékra, és tudtunk együtt játszani, mert mindegyik kérdésre helyesen válaszolt, így az összes nyereményt hát megnyerte.
1: Egyelőre nem nagyon tudok még SMS-t írni, mert a új telefonom van, és azt még megszokni az új lovat, be kell törni, de majd azért próbálok valamilyen formában jelentkezni, mint ahogy most meg is tettem.
0: Remélem, hogy sikerülni fog. Remélem, hogy sikerülni fog. Várjuk Önt majd vissza 30 nappal később. Zelenák Imre volt a mai játékosunk. Gratulálunk neki még egyszer. Viszont hallásra.
1: Köszönöm szépen, és minden jót kívánok, szerkesztő.
0: Köszönjük szépen. Viszont hallásra. Gioachino Rossini szerzeményével folytatjuk a zenehallgatást. A Reimsi utazás nyitány szól, a bécsi filharmonikusok játszanak.

Gioachino Rossini szerzeménye szólt, a Reimsi utazás nyitányát hallottuk, a bécsi filharmonikusok játszottak, vezényelt Malcolm Sargent. Manuel de Falla szerzeménye következik, Suite spanyol népi dallamokra. Ebből szól két tétel, Várdai István játszik Gordonkán, Julien Quentin zongorán.

Részletet hallottunk Manuel de Falla, Sweet spanyol népi dallamokra című művéből. Várda István játszott Gordon Kahn, Julien Quentin zongorán. Kedves hallgatóink, hamarosan jön a mai reggeli szokásos játék, rejtvény, előtte azonban még meghallgatjuk François-Joseph Gossec F-dur szimfóniájának harmadik tételét, a London Mozart Players játszik.

0: François-Joseph Gossec Opus 12-es numero 6-os F-dur szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, a London Mozart Players játszott, vezényelt Matthias Bamert.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És el is érkeztünk a ma reggeli játékhoz, rejtvényhez. Három koncertre lehet páros belépőket nyerni. Mondom szépen sorban a koncerteket. Június 18-án, csütörtökön, 18 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében folytatódik az évfordulók sorozatunk. Fejes Krisztina és Polgár Éva négykezes estjéről van szó. Mozart, Fanny Mendelssohn és Felix Mendelssohn Bartholdy műveket adnak elő, és felcsendül még egy Gershwin darab is. 19-én, pénteken 19 órakor az Óbudai Társas Körben az Anima Napok keretén belül lesz Omázs a Wagner Rita című koncert, közreműködik Nagy Ervin és Kis Péter zongora művész, valamint a Vég Sándor kurzus hallgatói Sárréti Márton, Koppán Kata és Tóth Barnabás, valamint az Anima Muzicé kamarazenekar művészei Debussy, Veres, Mozart és Dvorzsák műveket szólaltatnak meg. 20-án szombaton 19 órakor Balatonfüreden a Kisfaludi Galériában lesz a harmadik koncert, a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál keretén belül lép fel a horvát gitárkvártett, műsoron többek között Boccherini, Grieg, Piazzolla és Prokofjev művei. Ez tehát a három választható koncertre a páros belépő, és a kérdésünk pedig Edvard Grieg zeneszerzőhöz kapcsolódik, aki 1843-ban ezen a napon született, és 1870-ben ismerkedett meg egy nagyon híres zeneszerző zongoristával, és a második találkozásuk alkalmával megmutatta neki a zongoraversenyek kéziratát. Ez a bizonyos zeneszerző, illetve

zongoraművész első látásra lejátszotta ezt a művet, és még néhány hangszerelési javaslatot is adott a fiatal norvég zeneszerzőnek. A kérdésünk az, hogy ki lehetett ez a híres zeneszerző és zongoraművész, akinek Grieg megmutatta a készülő zongora versenyét. 0630 30 30 160 az SMS számunk, muzsikáló@radio.hu az e-mail címünk. Mindenképpen írják meg nekünk a helyes megfejtés mellé a saját nevüket, és azt is, hogy melyik nyereményre pályáznak. Szóljon most Edvard Grieg Ámol zongora versenyének harmadik tétele, Cifra György a szólista, a Philharmonia zenekar játszik, és a kérdésünk még egyszer az, hogy ki volt az a zeneszerző, zongoraművész, akinek Grieg 1870-ben, illetve kicsit később megmutatta a kéziratot, és ő rögtön le is játszotta. Egyébként Grieg véleménye szerint egy kicsit gyorsan. Jó játékot kívánok!

Edvard Grieg Ámor zongora versenyének harmadik tételét hallottuk Cifra György szólójával, a Filharmónia zenekar játszott. Játszottunk, a kérdésünk az volt, hogy ki lehetett az a zongoraművész, zeneszerző, akinek Grieg megmutatta ennek a zongora versenynek a kéziratát, és ez a bizonyos nagy zeneszerző, zongoraművész rögtön le is játszotta, Grieg szerint egyébként egy picit talán gyorsan is. A helyes megfejtés Liszt Ferenc volt, ő volt az a, akkor már idősebb zeneszerző, zongoraművész, aki nagy hatással volt Griegre, és egyébként tetszett neki az elhangzott zongora verseny. Mondom a szerencsés nyerteseket, dr. Rácz Éva, Szilasi Kata és Szőnyi László. Ők örülhetnek tehát a választott nyereményeknek. Köszönjük szépen, hogy ilyen sokan írtak nekünk. És hogyha már Liszt volt a helyes megfejtés, akkor jöjjön Liszt Ferenc szerzeménye, a harmadik magyar rapszódia szól Doppler Ferenc átiratában, a londoni filharmonikus zenekar játszik.

0: Liszt Ferenc harmadik magyar rapszódiáját hallottuk a londoni filharmonikus zenekar előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel. A kollégáim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Otto és Erdős Béla nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok. Szejlő Dénest hallották. Pontosan 9 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások, újra megnyitják a Hormuzi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokádja. Teherán megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Washington pedig cserébe feloldja a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat. A bejelentés után csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Olaszország, valamint a közvetítő Katar és Pakisztán vezetői üdvözölték a megállapodás hírét. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcstalálkozója a franciaországi Évianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a hétvégén, a helyszíntől csaknem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt is bevetett. Itthon ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is. A testületet Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezetheti. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter kormányfő felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülés összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Mától kérhetnek támogatást a ragadó száj- és körönfájás vírus miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan növekszik, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila a Kossuth Rádióban hangsúlyozta. Az itthon is megfigyelhető jelenség hosszú távon sok nehézséget fog okozni a vérellátó rendszerben. A szakember hozzátette, a szabadságolások miatt a nyár egyébként is nehezebb időszak a vérellátásban. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az egyhetes akció részeként péntek délelőttől 24 órán keresztül alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől, hogy kiszűrjék az ittas vagy bódult állapotban közlekedőket. Ma elkezdődtek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-ig csaknem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről pedig az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Napközben csökken a felhőzet, és mindenütt sok lesz a napsütés, de szorványosan még előfordulhatnak záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A héten érkezik az év első hőhulláma, szerdától egyre melegebb lesz, a hétvégén pedig már 32 és 37 fok között alakulnak a maximumok. 9 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Doknányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti Vonós négyes, Maxim Risanov méhegedű és Kokas Dóra Bordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Hilary Hahn hegedül. A háromszoros Grammy-díjas amerikai hegedűművésznő előadói pályáján felül inspirálja a kortárs szerzőket, valamint más művészekkel és mesterséges intelligencia vállalatokkal azon munkálkodik, hogy fejlessze az emberi kreativitást. Hilary Hahn a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Száztíz éve született Rév Lívia zongora művésznő. Csoda gyerekként kezdte karrierjét, már 9 évesen fellépett, 12 évesen pedig önálló zenekari koncertet adott. A háború után Párizsban telepedett le, itthon csak későn vált népszerűvé. Rév Líviára emlékezünk, ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
5: Valahogy ez a kárpátai lélek annyira a remény oldalából közelít mindig.
6: Ahol a zene, a kultúra és az összetartozás ereje találkozik.
7: Mindig a közösséget úgy formálni, és a hangulatba keresni azt, hogy hogyan tudjuk a pozitívumokat megtalálni.
6: És ahol őrzik a magyar népzenei hagyományokat.
8: Az emberben van egy nagyon nagy igény maga fele, hogy mi az, amit át szeretne adni, és azt minél magasabb színvonalon adja át.
6: Partitúra. Összhangzat van. Kárpátalja. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
9: 8 perccel 9 óra után Mátyus Ottó és Erdős Béla hangmérnök, valamint Csík Gabriella zenei szerkesztő nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Bece Szilvia vagyok. Ifjabb Johann Strauss zenéjével kezdjük a mai délelőttöt, és a Bordal Asszony című koncertkeringőt hallgatjuk. A londoni filharmonikus zenekart Doráti Antal vezényli.

Bordal asszony, ezt a koncertkeringőt hallgattuk most, amelyet ifjabb Johann Strauss a bécsi férfi kar számára komponált, bármi meglepő, hangszeres zenét is kapott a kórus, és a kórusmesternek, Johann von Herbecknek ajánlotta egész pontosan. Keringőt lelkesen fogadták, nem csak a művészek, hanem a közönség is, sőt, néhány kritikus úgy vélte, hogy ugyanolyan népszerűvé válhat ez a darab, mint a Kék Duna keringő. És hasonlóan gondolkodott Johannes Brahms is, Johann Strauss kedves barátja, olyannyira, hogy még idézte is ezt a keringőt. Az Opus 51-es két vonós négyesében, különösen a kettő közül a második ámol darabban tesz gyakran olyan zenei utalásokat, amely motivumok dallamvonalukban és frázisukban nagyon emlékeztetnek, vagy szinte megegyeznek Johann Strauss Bordal asszony keringőjének témáival. Szóval, aki szeret ilyet játszani, érdemes összehasonlítani Brahms ámol vonós négyesét és ifjabb Johann Strauss Bordal asszony koncertkeringőjét. Vannak zenei átfedések. Mi viszont most az eredeti keringőt hallottuk a londoni filharmonikus zenekar előadásában Doráti Antal vezényletével. A keringő után következzék egy hegedű verseny részlete Joseph Bologne C-dur koncertjének második tételét Renaud Capuçon és a Lausanne-i Kamarazenekar játssza.

Joseph Balogne C-dur hegedűversenyének második tételét Renaud Capuçon és a Lausanne-i kamarazenekar játszotta. Szergej Rachmaninov zenéje következik most. A zeneszerző 1901 első hónapjaiban Olaszországban írta az Opus 17-es második szvitet, és még ugyanabban az évben, november 24-én meg is volt a bemutató. A két zongorára írt mű egyik zongorájánál a zeneszerző, a másiknál pedig unokatestvére Alexandr Ziloty ült.

0: A zene előtt említettem, hogy ennek az Opus 17-es szvitnek bemutatóján Szergej Rachmaninov volt az egyik zongorista, a másik pedig unokatestvére Alekszandr Ziloty. Utóbbi nevét kevésbé ismerjük, pedig érdemes. A moszkvai tanulmányai után ösztöndíjjal Weimarba került a fiatal zongorista, és Liszt Ferenc tanítványa lett. Mindazt, amit nála megtanult, elvitte Oroszországba, vagy visszavitte Oroszországba, és egykori iskolájában, a moszkvai konzervatóriumban tanított, növendékei között volt Szergej Rachmaninov is. Az orosz zenei élet vezető személyiségeként betöltött szerepe az októberi forradalommal ért véget. 1919-ben egy időre le is tartóztatták, de volt egy jó akarója, úgyhogy rövid idő után kiszabadulhatott. Ekkor családjával Finnországba, utána pedig németországi és angliai koncertek után Amerikába költözött, és ott is szívesen látták a művészt, koncertező zongoristaként is, de pedagógusként is, mert a New York-i Juilliard School mestere lett. Ő volt tehát Alekszandr Ziloty, aki Szergej Rachmaninov mellett bemutatta az Opus 17-es két zongorára írt szvitet. Ebből hallgattuk a második valcertételt, Marta Argerich és Nelson Freire zongorázott.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 3 perc elmúlt 9:30, most szóljon egy nagy zenekar, Schubert 7. szimfóniájának 3. tételét hallgatjuk, a nagy C-dur szimfónia szkercóját a londoni filharmonikus zenekar élén Klaus Tennstedt vezényli.

Schubert Nagy C-dur szimfóniájának harmadik szkercó tételét hallottuk, a londoni filharmonikus zenekart Klaus Tennstedt vezényelte. A Talestris, az Amazonok királynője című barokk opera részlete következik most, ennek szerzője Mária Antónia bajor hercegnő volt, a szász választófejedelem felesége, és 1765-ben írta a darabot. A feljegyzések szerint kivételes tehetségű művészeti polihisztor volt ez a hercegnő, aki a darab szövegkönyvét is saját maga írta, és az ősbemutatón ő énekelte a főszerepet. A hercegnő zeneszerző, költő, énekes, csembalista és még festő is volt, és jelentős hatással volt a felvilágosodás kori udvari kultúrára természetesen. És a Talestris, az Amazonok királynője című operája meg is maradt, ebből hallgatjuk most átiratban Learco harmadik felvonásbéli áriáját, Rafaela Gróms játszik cellón, és mellette a Lucerni Fesztivál vonoszenekarát halljuk.

Tulajdonképpen opera részletet hallottunk, de ezúttal cselló szólóval, Maria Antonia hercegnő Julianne Rheims átiratában. Maria Antonia hercegnő operájának részlete, na így pontos, a Talestris az Amazonok királynője, áriája Julianne Rheims átiratában szólalt meg. Rafaela Groms játszott cellón, és mellette a Lucerni Fesztivál vonos zenekarát hallottuk. Most következzék zongora és Cifra György játéka, Liszt Ferenc 13. Magyar Rapszódiáját halljuk.

Liszt Ferenc 13. magyar rapszódiáját Cifra György előadásában hallottuk. Michael Haydn a következő szerzőnk, és az F-dur notturno harmadik adagio tételét hallgatjuk. A Neusi Kamarazenekart Johannes Koricki vezényli.

0: Ez volt Michael Haydn F-dur notturnójának harmadik adagio tétele, a Neusi Kamarazenekart Johannes Koricki vezényelte.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 9:50 után hallgassuk Nyikolaj Rimszkij-Korszakov B-dur zongoröltösének harmadik tételét, ez egy rondó tétel, Éric Lesage és a Le Vent Français felvétele szól.

Nyikola Rimszkij-Korszakov két művet írt az Orosz Zenei Társaság által 1876-ban meghirdetett versenyre. Az egyik volt a vonós szextet, a másik pedig ez a bizonyos B-dur zongora ötös, amelynek részletét hallottuk. És az életrajzában be is számolt tapasztalatairól. Azt írta, hogy a zsűri Eduard Naprevniknak ítélte oda a díjat a triójáért. A szextettem dicséretben részesült, de az ötösömet és az összes többi zeneszerző által benyújtott művet kommentár nélkül elutasították. Később hallottam, hogy Naprevniknak szerencséje volt, mert a triójához olyan zongoristát rendeltek, aki kiválóan tudott lapról olvasni, és így gyönyörűen előadta a darabot, míg az én kvintettemet tönkretette egy másik zongorista, aki nem tudott blattolni, és nem is értette a művet. Ha az én kvintettemnek is szerencséje lett volna a hozzárendelt zongoristával, biztos vagyok benne, hogy felkeltette volna a zsűri figyelmét. És igaza is lehetett Nyikolaj Rimszkij-Korszakovnak, hiszen nem sokkal később valóban felfedezték ezt a darabot. A zongoristák is és az egyéb ide szükséges hangszeresek, és a B-dur zongoraötös a kamara repertoár fontos része lett. A harmadik rondótételt mi most Erik Lassage zongoraművész és a Le Vent Français előadásában hallottuk. Következzék most Beethoven és a 7. szimfónia 4. tétele, a Dél-Német Rádió szimfonikus zenekarát Roger Norrington vezényli.

Beethoven 7. szimfóniájának 4. tételét hallottuk, a Dél-Német Rádió szimfonikus zenekarát Roger Norrington vezényelte. Telemann zenéje következik most fúvósokon, sőt részfúvósokon, Günther Carlier átiratában, a G-moll trió szonáta 3. és 4. tételét az In Medias Brass Quintettől halljuk.

Telemann G-moll trió szonátájának harmadik és negyedik tételét hallottuk Günter Carlier átiratában és az In Medias Brass Quintet előadásában. Nem tudjuk, hogy Chopin mikor kezdett dolgozni az Opus 50-es mazurka sorozaton, de az biztos, hogy 1842 közepére befejezte, és a mű nyomtatásban is megjelent. A második Asdur mazurkát halljuk ebből a sorozatból, Csalog Gábor zongorázik.

0: Chopin opusz 50-es második Astor mazurkáját hallottuk, Csalók Gábor zongorázott.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élje át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 10:30 van, elérkeztünk a délelőtti játékhoz. Mondom is a nyereményeket, most van két koncertünk és egy CD tárgynyereményként. Az első előadás június 16-án kedden, tehát holnap este 8 órakor lesz a BMC Opus Jazz Clubban. A svéd Mats Gustafsson és a francia Erwan Keravec kettőse, a Luft játszik ezen az estén. Az ő zenéjükben a free jazzből és zajokból táplálkozó szaxofonjáték találkozik a Duda, a skót Duda újonnan születő hagyományával. És ehhez a duóhoz a holnap esti koncerten csatlakozik a japán gitáros Yoshihide Otomo. Így lesz egy igazi nemzetközi együttműködés a BMC Opus Jazz Clubban holnap este 8 órakor. Ez az egyik előadás, a másik pedig június 19-én pénteken lesz. Este 6 órakor a Bartók Béla Emlékházban egy nagyon tehetséges fiatal zongoraművészt ismerhetnek meg az érdeklődők. Korszakok szonátái címmel Vadászi Domonkos várja a közönséget, Beethoven, Bartók és Liszt egy-egy szonátájával. Ez tehát június 19-e péntek, este 6 óra, Bartók Béla Emlékház. És van egy lemezünk, itt pedig az orgona kap főszerepet, Alföldi Borús Csilla orgonaművész játszik a debreceni református nagytemplom hangszerén, és romantikus orgonazene a műsor, az album programja. Ez tehát a lemez, ezekért lehet gondolkodni, és természetesen jöhetnek a zenei javaslatok is. Mondom a kérdést, és egy meglehetősen ismeretlen darabból hallgatunk részleteket. A zenés énekes színdarab, vagy ahogyan a zeneszerző nevezte, a Bajor darab nyitányában a narrátor elmeséli, hogy miről is szól a mű. Történet Albrecht Bajor hercegről és szerelméről Agnes Bernauerről, aki egy augsburgi fürdőmester lánya volt több mint 500 évvel ezelőtt, abban az időben, amikor Bajorországot szerencsétlen viszályok szakították három részre. A darab zenéje és szövege is a zeneszerző munkája, akinek van egy másik világhírű műve, és a kettő között olyan sok a zenei hasonlóság, hogy próbáljuk meg a zenés színdarab alapján megnevezni a másikat. Ennek a zenés színdarabnak szövege a zeneszerző állítása szerint az a bajor dialektus, amelyet a 15. században beszéltek. És hasonló a helyzet a másik darabbal is, amelyet gyakran határoznak meg szcenikus kantátaként, és annak leginkább latin szövege van, de van benne középfelnémet és ófrancia is. Egy 11-12. Századi vers és szöveggyűjteményből származnak ezek a szövegek, és a zeneszerző műve is ennek a bizonyos gyűjteménynek címét kölcsönözte. Tehát a Bernauerin zenés színdarabból hallgatunk részleteket, és a zene hangulata, harmóniája alapján írják meg, hogy vajon melyik világhírű mű jut eszükbe a zenéről, amelyet jó eséllyel ugyanaz a zeneszerző írt. Szerintem legyenek bátrak, mert az első megérzés az valószínűleg jó irányba vezeti majd a füleket, mert nagyon-nagyon sok hasonlóság jelenik meg ebben a darabban, azzal a bizonyos másik világhírű zenével kapcsolatban. Tehát melyik az a mű, ami esetleg eszükbe jut, ha meghallgatják azt, amit most mutatunk. 0630 30 30 160 az SMS szám, muzsikáló délelőtt kukacradio.hu az e-mail cím, ide várom a tippeket. Tehát hallgatunk egy zeneművet, amely nagyon-nagyon hasonlít felépítésében, zenei harmóniáiban egy másik világhírű darabra, amelyet gyakran nevezünk szcenikus kantátának. Melyik lehet az?

Nagyon sok válasz és nagyon sok jó válasz érkezett, és sokan azt írták, hogy hát ők így tippelnek, vagy így hallják, és általában jól hallották és jól tippeltek. Karl Orff bizony a zeneszerző, és a Carmina Buránára gondoltam én is, mint oly sokan, mert tényleg, ahogy elkezdődött az a bizonyos tétel a részlet elején, az talán ennek a másik darabnak a leghíresebb részlete, ahogy olvastam, azonnal nagyon hasonló érzésem volt, amikor először hallgattam a darabot, hogy rögtön a Carmina Burana ugrott be, ezért is mondtam, hogy bátran vállalják az első megérzést, mert jó lesz az, így is van, a Carmina Buránáról van szó. Többen írták, hogy esetleg most a Catulli Carminát hallgatjuk, de azt azért azt hiszem, hogy jobban ismerjük Magyarországon is. Egy harmadik darabról van szó Karl Orff életművéből, amelyet azért ismerünk jóval kevésbé, nem csak nálunk, hanem a világon sok helyen is, mert ez a bizonyos óbajor nyelv, ez egy kicsit bezárja a darabot a német országokba, vagy német nyelvű országokba. Karl Orff Die Bernauerin, a Bernaui lány című darabjából hallottunk részleteket az első felvonásból. Gerhard Lippert énekelt, a Bajor Rádió ének és zenekarát Kurt Peter Eichhorn vezényelte. De aki tud németül, egyébként érdemes meghallgatni a darabot, mert meglepő, hogy az óbajor nyelvből mennyi mindent lehet mégis érteni. Egyrészt nagyon szépen mondják a prózai részeket, jól érthetőek a szavak, másrészt izgalmas, hogyha mégsem pontosan értünk valamit kitalálni, hogy az melyik mai német szónak felelhet meg. Ez volt tehát Karl Orff Die Bernauerin, a Bernaui lány című darabjának részlete. És akkor lássuk a nyerteseket. A jegyeket és a tárgynyereményt Folk Florina, Szalóki Zsuzsanna és Sámi László nyerte, zenei ajándékokat pedig dr. Rácz Évától, Prokop Gábortól és Harmad Dávidtól kapunk ma délelőtt. Dr. Rácz Éva most már nem is először írja, de most itt a felvétel hozzá, hogyha van felvételünk Berdál Valikától, ahogy írt a hallgatónk, akkor egy ilyet szeretne hallgatni, és érdekes, hogy Berdál Valéria énekművészt Tokod Ilona is mindig Valikának emlegeti, tanára volt, és nagyon-nagyon szerette, szóval biztosan egy nagyon kedves személyiség volt, amellett, hogy kiváló énekművész és pedagógus. Berdál Valéria énekli tehát Karl Maria von Weber a Bűvös Vadász című operájának második felvonásából Annuska áriáját, mellette a Szegedi Nemzeti Színház zenekarát Vaszi Viktor vezényli.

Annuska áriáját hallottuk Carl Maria von Weber a Bűvös vadász című operájának második felvonásából. Berdál Valéria énekelt, a Szegedi Nemzeti Színház zenekarát Vaszi Viktor vezényelte. Prokop Gábor kérésére Schubert D-moll vonós négyesének részlete következik, a 810-es jegyzékszámú, a Halál és a lány kakvártett negyedik tételét a Jeruzsálem vonós négyestől halljuk.

Schubert 810-es jegyzékszámú D-moll, a Halál és a lányka vonós négyesének negyedik tételét hallottuk, a Jeruzsálem vonós négyes játszott. És mielőtt megszólalna a harmadik, ma délelőtti kérés, nagyon köszönöm ezt a hozzászólást egy hallgatónak, mert még visszatérve Carl Orffhoz, ha már ugye ő volt a játékban a főszereplő, hallgatónk azt írja, hogy mint volt pécsi diák, büszkén írom, hogy a Nagy Lajos gimnáziumban már több mint 50 éve megalakult az Orff zenekar. Egy legendás zenetanár, Ivas Ivka Mátyás, több világhírű kortárs zeneszerzővel tartott jó kapcsolatai révén lehetett ez, vagy valósulhatott meg ez a zenekar. Hindemittel és Orffal is kapcsolatban volt a kiváló zenepedagógus, és Carl Orff hangszereket is adományozott a gimnáziumnak. Mert hogy így van, ahogy hallgatónk is írja, kiváló zenepedagógus is volt Carl Orff, Berlinben egy iskolát, egy zenei iskolát is elneveztek róla. Más módszerei voltak valóban, mint Kodály Zoltánnak, de talán szinte mondhatjuk, hogy ő volt a németek Kodály Zoltánja. Úgyhogy köszönöm szépen, mert ezt nem tudtuk, hogy a Nagy Lajos gimnáziumban Pécsett van egy Carl Orff zenekar. Reméljük, hogy még mindig. És akkor következzék a harmadik zenei ajándék Harmad Dávidtól, aki azt írta, hogy ha jó a megfejtése, és jó volt, mert a Carmina Buránát írta, akkor Henry Purcell Dido és Eneas című operájából Dido búcsúját szeretné hallani. Sas Szilvia énekel, és mellette az Erkel Ferenc Kamara zenekar játszik.

0: Dido búcsúját hallottuk Henry Purcell Dido és Eneas című operájának harmadik felvonásából. Sas Szilvia énekelt, és mellette az Erkel Ferenc kamarazenekar játszott. Ez volt a ma délelőtti három zenei ajándék és a játék. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, holnap folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: És közben 8 perccel múlt 11 óra, szóljon most Johann Stamitz B-dur klarinét versenyének harmadik tétele, Horváth László és a Liszt Ferenc kamarazenekar játszik.

Johann Stamitz B-dur klarinét versenyének harmadik tételét Horváth László és a Liszt Ferenc kamarazenekar játszotta. És ehhez a bizonyos Ivas Ivka tanár úr és Orff kapcsolatához még egy hallgató hozzászólt, azt írta, hogy Karl Orff zenét is írt a zenekarnak, mert hogy a tanár úr, a két tanár úr, Karl Orff és Ivas Ivka tanár úr levelezett is, úgyhogy egy zeneművet ajándékba kapott a zenekar. Ezt is nagyon szépen köszönjük. És most szóljon József Szuk zenéje, az E-dur szimfónia harmadik tétele, a Prágai Szimfonikus Zenekart Thomas Netopil vezényli.

József Szuk E-dur szimfóniájának harmadik tételét a prágai szimfonikus zenekar élén Tomás Netopil vezényelte. Most pedig hallgassuk Mozart zenei tréfáját, a falusi muzsikusok menüettjét, az English Concert felvétele szól.

0: Mozart falusi muzsikusok című zenei tréfájának menüettjét hallottuk, az English Concert felvétele szólt. És ezzel ér véget mai műsorunk. Csík Gabriella zenei szerkesztő és Ertős Béla hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Száztíz éve született Rév Lívia zongora művésznő. Csoda gyerekként kezdte karrierjét, már 9 évesen fellépett, 12 évesen pedig önálló zenekari koncertet adott. A háború után Párizsban telepedett le, itthon csak későn vált népszerűvé. Rév Líviára emlékezünk, ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este Wolfgang Amadeus Mozart műveiből játszik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A Don Giovanni nyitány és a G-moll szimfónia mellett felcsendül a C-moll zongora verseny, melyben a szólista Berecz Mihály, vezényel Vashegyi György. A február 19-i koncert felvétele a Zeneakadémiáról, ma 20 óra 37 perckor, a Bartók Rádióban.
2: 1944. szeptember 23-án lépett a Vörös Hadsereg Magyarország területére, és 1991. június 16-áig ideiglenesen hazánkban tartózkodott. A nap, amikor Magyarország visszanyerte függetlenségét. Kivonulás. A Magyar Média Mecenatúra támogatásával. Csütörtökön 22 óra 30 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Arckép. Alkotó emberek portréja.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, Katona Márta vagyok. Az Arckép mai vendége Rubin Márta zongoraművész, a Rubin Trió alapítója. Tanította a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézet debreceni tagozatán, az Ankarai Állami Konzervatóriumban, a Liszt Ferenc Zeneakadémián mestertanárként és a Szent István Király Konzervatóriumban. A Magyar Rádióban is dolgozott zenei munkatársként. Most jelent meg a Gramofon könyvek sorozatában önéletrajza Szikra táncok címen. Az Arckép mai vendége tehát Rubin Márta zongoraművész.
4: Zongorista vagyok, nem regényíró, de az életemben volt annyi szín és fordulat, hogy érdemes elmesélnem. Ezt írja a most megjelent könyvében. Mindig is foglalkoztatta az írás, hogy szánta rá magát erre a nagy munkára.
5: Amikor egyes történetek megestek velem az életemben, amik olyan érdekesek voltak, hogy a barátaim azt mondták, hogy hú, hát ezt meg kéne írnod, ez olyan, mint egy regény. Akkor azt én úgy megjegyeztem magamnak, de volt egyéb dolgom. És amikor abba hagytam a tanítást, és elmentem kipihenni magam, mert azért túl sokáig túl sok volt, akkor amikor egy kicsit kezdtem magamhoz térni, és újra elkezdtem zongorázni is, akkor eszembe jutott, hogy tulajdonképpen most van itt az ideje a számvetésnek. Az életem az nagyon változatos volt, és igazából semmit nem változtatnék meg benne. Semmit. Mindaz, ami történt, az hozzájárult ahhoz, aki ma vagyok, és én egy boldog, elégedett ember vagyok.
4: Zongoraművész, kamaramuzsikus, tanár és rádiós munkatárs is volt. Kezdjük a rádiós munkájával. Hogy került a Magyar Rádióba? Mi volt a feladata?
5: Akadémista koromban volt természetesen egy kis szervezet, és én ott kultúros voltam. Én mindig kultúros voltam, és érdekvédelm is. És ez egyébként jellemző is rám, hogy mások érdekeiért mindig harcolni tudtam. A magaméért kevésbé. Azt úgy gondoltam, hogy hát, hogyha nem veszik észre, akkor nem is fontos. Lényeg az, hogy volt egy tanácsadó tanárunk, Erkel Tibor, és ő a rádióban volt zenei rendező, És volt egy olyan beszélgetésünk, hogy diploma után mik a terveink. És én mondtam, hogy fogalmam sincs. Erre megkérdezte, nem érdekelne-e a rádió. Mondom, de! És akkor ő mondta, jó, rendben van, forgatói tanfolyam, és akkor stúdió munka, és majd meglátjuk. És én ezt nagyon élveztem. Olyan jó dolog volt abban a zenei közegben lenni, ami számomra, aki megszoktam a mindennapi több órás zongora gyakorlást, szinte játék volt, és mégis igen kielégítő a stúdió munkának a időnkénti feszült figyelme, amikor időre ment a dolog, amikor élő adás volt, a kollégákkal való együttműködés. Nagyon szerettem rádiós lenni.
4: Most megjelent könyvében sokat ír a családjáról, a boldog gyerekkoráról, mondhatni kalandos gyerekkoráról. A zene szeretete mennyire volt jelen otthon?
5: Anyámnak csodálatos énekhangja volt. Szárnyaló szopránja, és amikor ő otthon tevékenykedett, akkor mindig énekelt. Fiatal korának a divatos slágereitől kezdve Mozart operáknak a legjellegzetesebb áriáig mindent énekelt. Otthon nem volt zongora, de amikor elsős koromban egy osztálytársnőm Zsúrján, ő zongorázott nekünk, akkor én beleszerettem a hangszerbe. És utána, következő héten nem mentem haza az iskolából, hanem hozzámentem, hogy egy kicsit próbálgathassam azt a szép hangot. Aztán anyukám megelégelte, hogy aggódik, hogy hol vagyok, és azt mondta, hogy jó, beíratunk a zeneiskolába. Így kezdődött.
4: Mennyire volt egyenes út a Zene Akadémiáig?
5: Az teljesen egyenes volt, kiváló tanáraim voltak. Barabás Ernő, Borbás Pálné Júci néni, és utána Tusa Erzsébet, az csodálatos volt. Rengeteg gyönyörű zenével, rengeteg sok növendékhangversennyel, az az életem volt.
4: Aztán hosszú évtizedekig tanított is a Zeneakadémián. Mi volt a fő motiváció abban, hogy zenész generációk sorát tudja megismerni?
5: Tulajdonképpen én sose gondoltam, hogy tanítani fogok, mert türelmetlen voltam, elsősorban magammal. De aztán, amikor a rádiózás mellett úgy éreztem, hogy nekem több szükségem van arra, hogy konkrétan a hangszerrel kapcsolatom legyen, elkezdtem tanítani, és rájöttem, hogy a növendékhangversenyeken

0: vagyok neki ezért, mert az egy egész másfajta dolog, amikor az ember hasonlóképpen érző másik hangszeressel egybeolvasztja a saját mondandóját, és valami egész új dolog jön létre ezáltal. Úgyhogy a kamarazenélés az számomra mindig otthoni terep volt. A triózás meg véletlenül alakult ki először, aztán sajnos az a trió, amit meg is írok a könyvemben, az tőlünk független okokból szétment, és akkor én sokáig keresgéltem. Kalló Zsolt volt a hegedűs, Vályi Csilla a csellista, és Rubin Márta a zongorista, és azért lett Rubin trió, mert ha már ilyen jól csengő a nevem, használjuk ki. Ez meg úgy történt, hogy Csilla miután lediplomázott a Perényinél, ahol én voltam a korrepetitora, és nagyon szerettem vele dolgozni, mert ő Perényinek minden szavát értette, és nagyon igényes volt. És egyszer azt mondja nekem, hogy a diploma után, hogy nem szeretné abba hagyni az együttműködésünket, mi lenne, ha trióznánk. Mire én mondtam, az nagyon jó lenne, én nagyon szeretném is, de annyira nehéz jó hegedűst találni. Ő tud egyet. És így kezdtük Kalló Zsolttal, és az első perctől szó nélkül éreztük és értettük egymást. És ez az, amikor három ember egy akarattal, egy inspirációval összeolvasztja a személyiségét, és egy egészen magas rendű dolog jön létre. Ez egy csoda.
1: Mi történt aztán az együttessel?
0: Hát sajnos Zsolt nem kapott állást Pesten. Ennek következtében visszaköltözött szüke pátriájába, ahol kiváló munkát végzett, és olyan csodás karriert futott be, a mai napig országszerte mindenütt játszik, külföldön is, szólista is, kvartettezik is, a Capella Savaria vezetője, tanít, kiváló konzistanárként sok hegedűst adott az akadémiának. Aztán a Győri Egyetem nem olyan régen ünnepélyes külsőségek között tanárává avatta. Szóval ő egy egészen kiváló valaki. Hát, hogyha ő kap akkor itt Pesten állást, akkor valószínűleg világjáró trió lettünk volna.

0: a Rubin trió előadásában idéztük Ravel triójának részletét. Az arckép vendége Rubin Márta zongora művész.
1: Most megjelent könyvében ír a zongorista éveiről, zongorista tapasztalatairól, tanári tapasztalatairól, de, ahogy említette, nagyon foglalkoztatta egész életében a közösség, a mások segítése és az önt körülvevő világ. Talán erről szól az a fejezet, hogy politika vagy ideológiák alulnézetben. Szóval egy zongorista életét mennyiben befolyásolja a mindenkori politika?
2: Nekem szerencsém volt, hogy gyerekkoromban a szüleim megkíméltek attól, hogy én észrevegyem, hogy ilyen létezik is egyáltalán. Úgyhogy én boldogan jártam iskolába, nagyszerű barátságok alakultak ki, kiváló tanáraim voltak, és a zongorát, amikor elkezdtem 9 évesen, onnantól kezdve, az volt az én fő vezérvonalam. Igazából nem igen foglalkoztam semmivel. Az, hogy aztán az ember úttörő lesz, kisdobos, úttörő és kiszes, hát ez egy ilyen automatikus dolog volt, ez úgy hozzátartozott a közösségi élethez, politikáról szó sem esett. Aztán azt hiszem, hogy végül is, most utólag visszanézve, az, hogy én nem léptem be a pártba, amikor felajánlották, az talán befolyásolta, hogy hogy alakult az én szólista karrierem, illetve hogy nem alakult, de ezt csak most látom, utólag visszanézve. Én nem vagyok egy politikus alkat, én emberközpontú vagyok, és a politika sajnos általában más erővonalak mentén szerveződik, mint mondjuk a zene.
1: Beszéljünk még egy kicsit a most megjelent könyvéről, hiszen az nem csak a zongora művész Rubin Márta szakmai életét mutatja be, hanem nagyon sok magánéleti, történeti szerepel benne. Mennyire tartozik a nagy közönségre a magánélete egy művésznek?
2: Ez nagyon jó kérdés, ezen én is gondolkoztam. Amikor összeállt a könyv, akkor volt egy pillanat, amikor azt gondoltam magamban, ki kell ezt adni egyáltalán? Érdekel ez bárkit rajtam kívül? Én most ezt megírtam, mert ezek a témák, ezek az emlékek, ezek ösztönöztek arra, hogy megírjam őket. És aztán arra gondoltam, hogy aki olyan ember, az tudni fogja, mit miért írok. Aki meg nem, az meg nem az én világom, nem tartozik rám. A könyv meg fogja találni az olvasóit, és azt hiszem, hogy annak alapján, ahogy a kéziratra reagált több kiadó is, akikkel tárgyaltam, azok mind el voltak ragadtatva. Pedig azok nem is zenészek voltak, nem ismerősök voltak, csak egyszerűen azt mondták, hogy ez olvastatja magát. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ahogy egy zenész tulajdonképpen a lelke legmélyét kitárja minden alkalommal, amikor másoknak játszik, ezt a könyvet sem szégyelhetem. Ez ugyanaz az indítatás, hogy az én világomat megmutassam nekik. És ebben végül is a 20. század második fele, meg ennek a századnak az eleje is kirajzolódik az én szemem tükrében, ahogy én annak idején gyermekként, felnövekedve és felnőttként megtapasztaltam, hogy hogyan alakul az élet.
1: Amúgy is ilyen kitárulkozó alkat?
2: Ó, igen, én egy eléggé extrovertált valaki vagyok. Én szeretem az embereket, szeretek velük kommunikálni. Szeretem megosztani azt, amit gondolok, de oda is figyelek arra, hogy ők mit gondolnak, mert érdekelnek alapvetően.
1: Miről szól a Fák című fejezet?
2: Ó, ez egy kicsit misztikus dolog. Ez egy misztikus dolog, amit el kell olvasni. El kell olvasni, hogy a fákkal az embernek milyen kapcsolata tud kialakulni, mert ha én nem élem meg, nem hinném el.

0: Beethoven tavaszi szonátájának részletét hallották Bálint Mira és Rubint Márta előadásában. Most folytatjuk a beszélgetést Rubin Márta zongora művésszel.
1: Most csak ilyen kulcsszavakat mondok. Idegenvezetés.
2: Nagyon szeretem az idegen nyelveket. Kezdve azon, hogy amikor egy hónapos voltam, akkor az apámnak a prágai kiküldetése miatt mi is kiköltöztünk Prágába, és 5 éves koromig ott éltünk, úgyhogy én ott jártam óvodába, és megtanultam csehül. Hát aztán azt elfelejtettem, amikor hazajöttünk, és magyar közegben azt mondtam, hogy hát itt magyarul beszélnek, én itt nem beszélek csehül, kész, ennyi. Aztán jött az iskolában természetesen az orosz tanulás, ami sajnos nem volt igazán rentábilis, mert a tanáraink, hát tisztelet a kivételnek, de nem kaptam igazi indítatást arra, hogy én oroszul igazán megtanuljak. Aztán az amerikai nagybácsi, apukámnak a fiatal nagybátyja, az kihívott Amerikába, akkor az apám azt mondta, hogy jó, de először tanuljon egy kicsit nyelvet, mert különben minek megy ki. 4 év angol tanulás után kimentem, és akkor ott megnyílt a fejemben az a kapu, hogy idegen nyelven ugyanúgy tudok élni, mint a saját nyelvemen. Most azóta az van, hogy amikor ráállok egy nyelvre, akkor egy másik ajtó nyílik ki a fejembe, és akkor abba a világba költözöm. És így át tudok váltani. Később megtanultam olaszul, és amikor 2 évig Ankarában tanítottam, akkor megtanultam törökül, úgyhogy én azóta ezeket a nyelveket annyira szeretem, és ahhoz, hogy az ember ne felejtse el, gyakorolni kell. És akkor rájöttem akadémia után, hogy hát én el fogok felejteni beszélni ezeken a nyelveken, hogyha nem használom, úgyhogy beiratkoztam idegenvezetőképző tanfolyamra, elvégeztem, és aztán a Malév Airtoursnál alkalmaztak is angol meg olasz nyelvű idegenvezetésre. Nagyon élvezetes, kiegészítő foglalkozás volt. Nyáron néha hosszabb csoportokat, és tanévközben egy-egy hétvégén. Nagyon jó volt, nagyon szerettem.
1: Könyvében egyetlen zeneszerzőt emel ki, mint fejezett cím, ez pedig Mozart. Miért őt?
2: Azért, mert életemnek meghatározó pillanataiban az ő zenéje életmentő volt. És igazából, hogyha tőlem megkérdezik azt, hogy ki a kedvenc zeneszerződ, hát akkor is sokáig azt mondtam, hogy Bach, Beethoven és Bartók. Hát aztán később ez természetesen változott, és a Bartók maradt. Bartók az szívemnek nagyon-nagyon-nagyon kedves szerzője. Tusa Erzsébet kiváló Bartók játékos volt, a legjobb Magyarországon, állítom, és ő tudatosította bennem az, hogy Bartók micsoda. Előtte is ösztönből nagyon szerettem, de ahogy ő tanított, az egész magas szintre emelte a dolgot. Tehát Bartóknál az ember, hogyha komplikáltabb a zene, akkor belebújik az anyagba, és addig keres, amíg rá nem bukkan arra a gyönyörű szép fonalra, amire az egész tisztán, világosan fel van fűzve. Na most ezt nagyon sok zongorista nem rakja bele, ezt a fajta munkát csak lejátsza a darabot, és az szerintem nem Bartók, az csak egy technikai bravúr.
1: Anélkül, hogy bulvárba mennék át, felhoznék egy újabb fejezet címet, Árulások.
2: Ó, Istenem, hát, amikor az ember a bizalom légkörében nő föl otthon, akkor nagyon megüti az, amikor valaki visszaél az ő bizalmával. Ezért én ezeket az emlékeket, amik kicsit beszennyezték az én bizalmamat, ezeket megőriztem magamban, és azáltal, hogy most papírra vetettem, talán kicsit megszabadultam a terhüktől.
1: Hála és fohász.
2: Ó, igen. Amikor abbahagytam a tanítást, akkor jött az életembe a reiki, és ez az univerzális szeretet energiával való gyógyítás tulajdonképpen, öngyógyítás, mások gyógyítása és segítése, nagyon gyengéd, lágy, szeretetteljes, meleg energia, én nagyon szeretem, és Uszui mester, a japán szerzetes és orvos, aki ezt megtalálta számunkra. 5 életszabályt állapított meg a boldog élethez. És abból a hála volt az, ami engem az első perctől kezdve megragadott. Hogy az ember miért lehet hálás, azt minden nap tudatosítania kell, hogy tulajdonképpen nagyon sok mindenért lehet hálás, és ezt az érzést minden nap átélni, hogy igenis hálás vagyok az életemért, ez boldogító dolog. És itt felsorolom természetesen mindazokat, amiket én pillanatnyilag legfontosabbnak tartok.
1: Végül az utolsó előtti fejezet, családjaim, így többes számban.
2: Ó, igen, persze. Az ember beleszületik egy családba, aztán, hogyha családot alapít, akkor megkap ráadásul egy másik családot is, aztán vannak az embernek az igaz barátai, és az is egyfajta testvériség, és végül van egy megfoghatatlanabb család is, a lélek családunk, és ez egy olyan misztikus téma, amivel nem olyan régen találkoztam, én pár évvel ezelőtt, de újra meg újra megtapasztalom, és inkább olvassák el.
1: Milyen a viszonya ma a zongorához, mint hangszerhez?
2: Imádom. Imádom. Azóta, hogy én ott 7 évesen először meghallottam, azóta ő az én leghűségesebb társam. És amit én szoktam mondani néha növendékeimnek, hogy a zongorában sose csalatkozhatsz, legfeljebb ő csalatkozik benned, hogyha nem gyakorolsz.
1: És ő mit gyakorol?
2: Hát persze, persze. Magamnak. De tegnap volt a könyvbemutató, és ott megint közönségnek játszhattam Wolf Péter Wolf Temperiert klavírjának 2 gyönyörű darabját, a ködöt és a naplementét, és az megint valami egészen csodálatos érzés volt, hogy megoszthattam emberekkel azt a egészen felemelő érzést, amit a zongorázás és a zene nyújt számomra. Hogy miért Szikratánc a címe a könyvemnek, azt azért még elmondom befejezésül, ugyanis ez tulajdonképpen az életem összegzése úgy, ahogy a bennünk testet öltött isteni szikra táncol.
0: Bartók Allegro Barbarója következik most Rubin Márta előadásában.

0: Kedves hallgatóink, az arckép mai vendége Rubin Márta zongora művész volt. Munkatársam Padi Géza nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő, Katona Márta.
1: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Beslin Bettina. 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légicsapásokban legkevesebb 9-en meghaltak, és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecserszka Lavra barlang kolostor épület együttese is megrongálódott. Ma kezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólum használat és a kultúra területén. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Posvai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A képviselők dönthetnek arról is, hogy Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezesse a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságot. A parlamenti ülés 13 órakor kezdődik. A rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek csalók hamis weboldalt. A Nemzeti Nyomozóiroda kiberbiztonsági portáljának álcázott felületen egy kártékony program letöltésére ösztönözték a látogatókat, amellyel a bűnözők távoli hozzáférést szerezhettek a felhasználók számítógépéhez. A rendőrségi intézkedések után a böngészők már korlátozzák vagy blokkolják az oldalt. Erkel Ferencre emlékeznek Gyulán, a zeneszerzőhöz ma 2 évforduló is kapcsolódik, halála és az 1844-es himnusz pályázat eredmény hirdetése. Ennek alkalmából holnap 3 eseményt szervez az Erkel Ferenc Társaság. Megkoszorúzzák a Várfürdő területén lévő Erkel szobrot, a művelődési központban elhelyezik a Mi Erkelünk című grafikát, melyet a Szatmár Németi Művészeti Iskola egyik diákja készített, majd az Erkel Ferenc Emlékházban felavatják az 1991-ben elkészített Erkel családfa frissített digitális változatát. Kecskeméten még 4 napon át várja az érdeklődőket a Hazai Bábszínházak 17. találkozója. A Ciróka Bábszínház 2 évente megszervezett seregszemléje, fontos fóruma a bábosoknak, hiszen a határon túli magyar csoportok is képviseltetik magukat, mások mellett a Marosvásárhelyi, a Sepsiszentgyörgyi és a Szabadkai Társulat előadását láthatja a közönség. A Színház és Filmművészeti Egyetem, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatói 5 előadással mutatkoznak be. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett már csak szórványosan lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel. Kedves hallgatóink, délmúlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Népzene, fiatalok hangja.
2: Sebő Ferenc vagyok. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat.

Másfa együttes CD lemezén a Zeneakadémián végzett három fiatal népzenész lány, Juhász Kitti, Nyéki Emese és Sós Réka mutatja be tudományát és játékos kreativitását. Igyekezetük nem arra irányul, hogy egy kissé megunt kötelező tananyagot hogy lehetne minél jobban felismerhetetlenni és ezáltal érdekesebbé tenni. Nem. Ők nem unják, sőt szeretik, és arra használják a népzene nyelvét, amire az való. A borítón a következőket olvashatjuk a nevük eredetéről. Hogy mi is az a másfa? Nyakláncon viselt, drága kővel kirakott arany ékszer. A másfa jelentését a mai ember már nem nagyon ismeri, és mint ékszer is kiment a divatból, hiszen nagyobb keletje van a csillogó, ám olcsó utánzatoknak. De itt egy értékről van szó, mivesen megmunkált gyönyörködtető alkotásról. Nem véletlenül választották maguknak ezt a nevet a másfa együttes tagjai sem. Juhász Kitti, Nyéki Emese, Sós Réka, valamint a közreműködő Mészáros Vince, Herman Mária és Nagy Bence célja, hogy a ma embere is rá tudjon csodálkozni az elődeink által kimunkált és lecsiszolt muzsika szépségére, mint egy drága kővel kirakott aranyékszerre. Mint ahogy egy nyakláncon sokféleképpen csillan meg a napfény, az örökségül kapott értéket, az autentikus magyar népzenét sok színben, Somogytól egészen Moldváig képes bemutatni az együttes repertoárja. A Rossa Levente műhelyében készült CD a Szántó Ferenc emlékére című marosmenti összeállítással kezdődik. Ez a muzsika személyes emlékeket ébreszt bennem, ugyanis 1981-ben jártam Magyar Becén Szántó Ferenc házában, Karsai Zsigmond társaságában, amikor a Lőrinc Réve népzenéje című könyvemhez gyűjtöttem hangszeres zenéket. Épp belemerültünk volna a jobbnál jobb pontozók és öreges csárdások felvételezésébe, amikor lemerült a hordozható Uher Magnum telepe, és mivel villanyot nem volt, be kellett fejezni a gyűjtést. De így is gazdag anyaggal távoztam, és a célt, hogy Karsai füttyeit igazi élő hangszeres muzsikára váltsam, végül is elértem. Szántó Ferencnek a fia, Szántó János kontrázott azon az archaikus módon, ami az egész környékre jellemző volt. A most felhangzó Revival felvételen öreges csárdás dallamokat hallunk, a három lány énekével, majd egy rövid pontozó zárja az összeállítást. A Primet hegedű helyett Nyéki Emese furuljázza. A kíséretet Mészáros Vince kontrázása és Herman Mária bőgőjátéka szolgáltatja.

Másodikként a Heves-megyei Nagybátony, majd a Nógrádi Tereske daléból énekel Juhász Kitti és Sós Réka, Nyéki Emese pásztorfúrja kíséretével. Az unisono együttjáték nem is olyan egyszerű dolog, mint ahogy gondolnánk. Ma már tudjuk, hogy a hangszerjátékosok az ilyen dallamokat magukban a szövegre gondolva játsszák. Pál Pista bácsi, a híres tereskei Dudás egyszer azzal bírált meg egy revival zenészt, hogy jó, csak kár, hogy mindig az első verszakot játssza.

Napjaink táncházainak kedvenc színfoltja a moldvai tánczene, mely az archaikus zenén túl a középkorias körtáncokat is visszahozta a divatba. Sós Réka hegedül, Juhász Kitti kobozon, Nyéki Emese kavalon, Nagy Bence pedig dobon játszva mutatja be a moldvai táncmuzsika tipikus budapesti zenekari felállását.

Ismét erdélyi, gimesi dalok következnek. Nyéki Emese a hegedűn megszokott prim szólamot furuján játsza, ám ez a hagyományban is gyakran előfordult. A furja szólamát Sorsék a ütőgardonon kíséri, így állítva elő a klasszikus gyimesi zenekartípust, mely középkorias szellemben egy dallamjátszó és egy ritmus hangszerből áll. Ha több hegedűs vagy furujás is adódott, azok sohasem játszottak valami más kísérő szólamot, hanem uniszónó erősítették az egyszólamúságot. Ez a szemlélet tökéletesen megfelelt a dudazenével élő középkori zenélésmódnak. Evlia Cselebitől az 1600-as évek vége felé Magyarországon is járt híres török utazótól tudjuk, hogy a budai vár tornyának erkélyén, amely talán a ma már csak alapjaiban létező monumentális István torony lehetett, 10-szeres oszmáni zenekar játszott. A török terminológia szerint ez azt jelenti, hogy minden hangszerből 10 darab játszott, természetesen uniszónó. Hogy ezt erősítés nélkül a pesti oldalon is lehetett hallani, az bizonyos. Ez a régies, hihetetlen pontos együttmuzsikálás félelmetes hangerőt és hatást keltett. A középkori egyszólamú zenélés fontos effektusa volt. Személyes élményt is szereztem erről az effektről, amikor az együttesemmel Kairóban jártunk, és a Nagyszerályban turistáknak előadott koncertet hallgattunk. A kerengő dervisek tánca mellett a zurnákon és dobokon játszó csak 4-szeres oszmáni zenekar is egészen lenyűgözött bennünket. A gyimesi lassú és sebes magyaros ütemére előadott magyari dalokat Juhász Kitti és Sós Réka énekli.

Lajos bácsié. Ez a mai utolsó összeállítás címe. A Zala-megyei Zalavégről származó dalokat Juhász Kitti citerán, Nyéki Emese Furulyán játsza, Sós Réka és Juhász Kitti énekel.

0: Népzene fiatalok hangja című sorozatunkban a Náspa együttes CD ismertetésének első részét hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
1: A 2019. november 18-ai adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztők Ottmár Dávid és Bolla Milán nevében is, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Összeállításunk első részében a Szempre Barokk együttes játszik. A felvétel 2026. március 21-én készült Bukarestben, a római Athénéumban. A Szempre Barokk együttes tagjai Razván Dumitru, Béres Melinda, barokk hegedű, Tamara Díka, barokk brácsa, Lázár Zsombor, barokk cselló, Csata István, barokk nagybőgő, Filip Zsombor, lant,

Pavan Curran Dolorosa. Samuel Scheidt művét játszotta a Szempre Barokk együttes. Előadásukban szóljon most Johann Rosenmüller műve, 9. szonáta, 5 hangszerre.

9. szonáta 5 hangszerre. Johann Rosenmüller művét játszotta a Szempre Barokk együttes. A folytatásban szóljon most előadásokban Andrea Falconieri műve Battaglia di Barabasso, Csakonna.

Battaglia di Barabasso, Csakonna. Andrea Falconieri művét hallhatták, a Sempre Barokk együttes játszott. Előadásukban szóljon most Andrea Falconieritől a G-moll passzakája.

G-moll passzakája. Andrea Falconieri művét játszotta a Sempre Barokk Együttes. Kedves hallgatóink, a Sempre Barokk Együttest hallhatják. A felvétel 2026. március 21-én készült Bukarestben a Római Athénaumban. A folytatásban, előadásokban Giovanni Legrenzi műve szól, 15. szonáta, opusz 10-es.

15. szonáta. Giovanni Legrenzi művét játszotta a Sempre Barokk Együttes. Most szóljon előadásukban Andrea Falconieri műve, La Folia.

La Folia. Andrea Falconieri művét játszotta a Sempre Barokk együttes. A következőkben előadásokban Arcangelo Corelli műve szól, D-dur koncertó grosso, opusz 6-os, numero 4-es.

Arcangelo Corelli D-dur koncerto grosszóját játszotta a Sempre Barokk együttes. Előadásukban szóljon most Marco Uccellini műve, szonáták, áriák és kurrantok, opusz 3-as, Aria Quinta Sopra La Bergamasca.

Marco Cellini szonáták, áriák és korrantok opusz 3-as ária Quinta Sopra La Bergamasca című művét hallhatták a Szempre Barokk együttes előadásában. Befejezésül kérem hallgassák meg Henry Purcell a Tündér királynő című művének 5. felvonásából a Sakont, a kínai férfi és nő tánca.

0: Henry Purcell a Tündér királynő című művének 5. felvonásából szólt a Sakon, a Szempre Barokk együttes játszott. Kedves hallgatóink, felvételünk 2026. március 21-én készült Bukarestben, a római Athénéumban. A Szempre Barokk együttes játszott, melynek tagjai Razván Dumitru, Béres Melinda, barokhegedű, Tamara Dika, barokbrácsa, Lázár Zsombor, barokcselló, Csata István, barokk nagybőgő, Filip Zsombor, lant, és Raluca Enea, csembaló művész. Vezényelt és lanton játszott Javier Díaz La Torre. Szerkesztette Ottmár Dávid.
1: Műsorajánló. Ma este Wolfgang Amadeus Mozart műveiből játszik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A Don Giovanni nyitány és a G-moll szimfónia mellett felcsendül a C-moll zongora verseny, melyben a szólista Berec Mihály, vezényel Vashegyi György. A február 19-i koncertfelvétele a Zeneakadémiáról, ma 20 óra 37 perckor, a Bartók Rádióban.
2: Valahogy ez a kárpátai lélek annyira a remény oldalából közelít mindig.
3: Ahol a zene, a kultúra és az összetartozás ereje találkozik.
4: Mindig a közösséget úgy formálni, és a hangulatba keresni azt, hogy hogyan tudjuk a pozitívumokat megtalálni.
3: És ahol őrzik a magyar népzenei hagyományokat.
5: Az emberben van egy nagyon nagy igény maga fele, hogy mi az, amit át szeretne adni, és azt minél magasabb színvonalon adja át.
3: Partitúra. Összhangzat van. Kárpátalja. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenye szól, művészeti vezető Várda István, hangversenymester Twirst Péter, közreműködik Cosima Sulez La Rivière, hegedű művész. A felvétel 2026. január 25-én készült a Zeneakadémia nagy termében. Elsőként szóljon Szergej Rachmaninov első vonós négyese. Befejezetlen mű vonós zenekari előadásban a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszik.

Szergej Rachmaninov első vonós négyesét játszotta a Liszt Ferenc Kamarazenekar. A folytatásban Pjotr Csajkovszki műve szól, D-dur hegedű verseny, opusz 35-ös, Mordehai és Ilan Rechtmann átiratában. Előadja Cosima Szulez, La Rivière hegedűművész, a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszik.

Piotr Csajkovszki D-dur hegedű versenyét hallhatták Mordechai és Ilan Rechtmann átiratában. Előadta Cosima Sulez Lariviere hegedűművész, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott. Befejezésül kérem hallgassák meg Franz Schubert D-moll vonós négyesét, Deutsche Jazzik száma 810, a Halál és a lányka.

0: A Halál és a lányka, Franz Schubert d-moll vonós négyesét játszotta a Liszt Ferenc Kamarazenekar. Kedves hallgatóink, a Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenye szólt, művészeti vezető Várda István, hangversenymester Twirst Péter, közreműködött Cosima Sulez Larivière hegedűművész. A felvétel 2026. január 25-én készült a Zeneakadémia nagytermében. A hangmérnök Perényi Benjamin, a zenei rendező Bárány Gusztáv volt. Kedves hallgatóink, összeállításunk végén a szerkesztők, Ottmár Dávid és Bolla Milán, valamint a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották. Műsorajánló.
1: A Mesterek órája mai adásában Hilári Hahn hegedül. A háromszoros Grammy-díjas amerikai hegedűművésznő előadói pályáján felül inspirálja a kortárs szerzőket, valamint más művészekkel és mesterséges intelligencia vállalatokkal azon munkálkodik, hogy fejlessze az emberi kreativitást. Hilári Hahn a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Száztíz éve született Rév Lévi a zongora művésznő. Csoda gyerekként kezdte karrierjét, már 9 évesen fellépett, 12 évesen pedig önálló zenekari koncertet adott. A háború után Párizsban telepedett le, itthon csak későn vált népszerűvé. Rév Léviára emlékezünk, ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Üdvözlöm Önöket, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Demeti Imát hallják. Az előző kormány átverte a magyarokat a Vitnyédi táborral, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter hangsúlyozta, az Orbán kormány a kárpátaljai menekültek helyére 500 migránst akart behozni a Vitnyéd Csermajor táborba. A kormányfő hozzátette, Gulyás Gergely azt mondta, hogy az egész táborépítés csak egy trükk volt, az EU-t akarta megvezetni az előző kormány, de a Fidesz frakció vezetője nem emlékezett arra, hogy 2024 novemberében még arról beszélt, hogy nyári diáktábor épül Csermajorban. Sürgősséggel tárgyalja a parlament a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosítását. A pénteken benyújtott javaslat teljesen átszervezné a közmédia intézményrendszerét, megszüntetné a jelenlegi közalapítványi MTVA-s modellt, külön választaná a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, valamint új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hozna létre. Visszavonja a korábbi kulturális miniszter összes április 8-án hozott döntését a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. Tar Zoltán szerint Hankó Balázs 4 nappal a választások előtt csaknem 394 millió forint támogatást osztott szét 30 pályázó között, sok esetben írásos kérelem nélkül vagy a kértnél magasabb összegben. A tárcavezető hangsúlyozta, a kifizetések ügyében több szálon is folyik a vizsgálat. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanévrendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanévrendje több változást is tartalmaz. Egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Ezek esetében egy napról az iskolai diák önkormányzat dönthet. Jubileumi fotókiállítás nyílt a Millenáris Parkban, abból az alkalomból, hogy pontosan 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. A 42 a Magyaródi versenypálya 1986-os rohamtempójú építkezésétől kezdve villantja fel a hazai Forma 1-es futamok történetét. Új szakmai szervezet jött rétre a magyar jazz és improvizatív zene képviseletére. A Magyar Jazz Művészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Napos időre számíthatunk, de a Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Holnap ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet. A szél ma többfelé megélénkül, holnap már csak helyenként fordulhatnak elő erős széllökések. Hajnalban 8-15, holnap napközben 24-28 fok várható. 15 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a mikrofonnál Fellegi Lénárd, Bartók Rádió 2-es stúdiójából. Köszöntöm Önöket 4 perccel múlt 3 óra. Csík Gabriella, zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is mindenkinek jó rádiózást kívánok. Wolfgang Amadeus Mozart 246-os köhögjegyzékszámú C-dur zongora versenyének első tételével indítjuk a műsorfolyamunkat. Murray Pereja szólójával hallgathatjuk meg ezt a tételt.

Az angol kamarazenekarral és Murray Paraya szólójával hallottuk Wolfgang Amadeus Mozart 246-os köhljegyzékszámú C-dur zongora versenyének első tételét. Mozart után egy másik csodagyerek, Georges Bizet kompozíciója következik. Ezt persze sokan nem tudják, de a francia muzsikus már 9 évesen felvételt nyert a párizsi konzervatoárba. Azért is említettem az iskolát, mert még tanuló volt, amikor írta a C-dur szimfóniáját. Maradunk tehát hangnem szerint a C-durnál, és most is az első tételét hallgatjuk a műnek. A Toulouse-i Capitol Színház zenekarát Michel Plasson vezényli, Georges Bizet C-dur szimfóniájából szól tehát a nyitótétel.

A Toulouse-i Capitol Színház zenekarát Michel Plasson vezényelte, Georges Bizet C-dur szimfóniájának első tételét hallottuk az iménti majdnem 8 percben. Most Domenico Scarlatti 486. jegyzékszámú G-dur szonátáját játsza Jundilli.

Domenico Scarlatti 486. G-dur szonátáját hallottuk Jundi Lee előadásában. Eddig csupa dur zeneműből szólt részlet, most következzék a változás. Saverio Mercadante E-moll fuvola versenyéből idézzük a harmadik tételt, három tételes a mű. Jean-Pierre Rampal játssza a szólót, Claudio Simone vezényli a venétói szólistákat.

0: Jean-Pierre Rampal szólójával hallgattuk Saverio Mercadante émol fuvola versenyének utolsó tételét, a venetói szólistákat Claudio Simone vezényelte. Amíg szólt ez a koncertó tétel közlekedéssel kapcsolatban érkezett információ a BKK-tól, baleset történt a Tököli úton befelé a Dózsa-György útnál, csak egy szűk sáv járható, és az útinform azt írja, hogy az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tata és az M0-ás között terelésben kell autózni, a Budapest felé vezető oldalon egy sávra szűkült pályaszakaszon 3-4 kilométeres torlódásra kell készülni. 2:04.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Zenei újdonságunk következik, olvasom a lemez ajánlójának leíratát. Teljes Mozart sorozatunk harmadik kötetében Maxim Emeljancsev és az Il Pomodoro, az 1782-ben és 83-ban komponált Hafner és Linci szimfóniákat rögzítette lemezre. Mozart ekkorra már operaszerzőként jó nevű komponistának számított, és ezeket a szimfóniákat a színpadi tapasztalatainak felhasználásával és ebbéli gondolkodásmódjával merészen alkotta meg. A karizmatikus kormester és zongoraművész Maxim Emeljancsev a szimfóniákat a tőle megszokott módon drámai lendülettel és frissességgel ragadja meg, miközben az Il Pomodoro zenészeinek interpretációja intenzív és hiteles. Az új kötethez csatlakozik Eulen Prichin hegedű művész, nem először dolgoznak már együtt, az ő felvillanyozó szólójával és a harmadik hegedű versennyel lesz teljes a lemezanyaga. Maradjunk is a koncertónál, 216 a köljegyzékszám, a G-dur hegedű versenyből a harmadik tételt hallgatjuk.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 216-os köhöljegyzékszámú G-dur hegedű versenyének harmadik tételét hallottuk. A rondót az Il Pomodoro szólaltatta meg Maxim Emeljantsev vezetésével, Eulen Pityin játszotta a szólót. A Fiú csodakürtje című népköltészeti gyűjteményt 1805 és 1808 között adta közre Clemens Brentano és Achim von Armin. A fiatal Mahlert annyira megragadta a csodakür dalok változatossága, hogy szinte egy teljes évtizedig semmilyen más szöveget nem zenésített meg. Most az üldözött dala következik a Fiú csodakürtje ciklusból. Jesse Norman és John Shirley Clarke énekel, az amsterdami Concerthebouw zenekarát Bernard Haitink vezényli.
1: Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie rauschen vorbei wie nächtlicher Schatten.

John Shirley Quirk és Jesse Norman énekelt, az amsterdami koncerthepau zenekarát Bernard Haitink vezényelte, Gustav Mahler a Fiú csodakürtje ciklusából a 9. darab az üldözött dala hangzott el. Nem a klasszikus négytételes, hanem 5 Robert Schumann harmadik rajnaiként emlegetett szimfóniája, bár a zeneszerző nem értett egyet a ragadványnévvel, nem tehetett semmit a mű ilyetén emlegetése ellen. Az is megerősítést nyert már, hogy bár a számozás harmadikként jelöli, de ez nem a keletkezés, hanem a nyomtatott megjelenés sorrendjére igaz. A zenetudósok egybehangzó véleménye szerint ez Schumann utolsó szimfóniája. A harmadik szimfónia harmadik tételét idézzük a Bajor Rádió nem szimfonikus zenekarával, Rafael Kubelik vezényletével.

Robert Schumann harmadik rajnai szimfóniaként ismert művének harmadik tételét hallottuk, a Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Rafael Kubelik vezényelte. Antonio Vivaldi 710-es jegyzékszámú szimfóniájának három tételét halljuk, Herkules a Termodon folyón hangzik el, a Jupiter zenekarral, Thomas Danforth vezetésével.

Antonio Vivaldi 710-es jegyzékszámú szimfóniájának tételeit hallottuk a Jupiter zenekarral Thomas Dunford vezényletével. Az óra végére még egy Ferdinand Herold kompozíció maradt, francia zeneszerző volt, és a rosszul őrzött lányból a facipőtáncot hallgatjuk a második felvonásból. Barry Wordsworth a karmester, a Liverpooli Royal Philharmonicus zenekar dirigája.

0: Ferdinand Erold volt a szerző, a Rosszul őrzött lányból hallottuk a facipő táncot a balett második felvonásából. A Liverpooli Royal Philharmonikus zenekar Barry Wordsworth vezényelte. 16 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Hírrel indítjuk ezt az óránkat. A rangos 2026-os Erzsébet királynő csellóverseny díjátadójára Brüsszelben került sor a minap. A győztes egy fiatal olasz csellista Ettore Pagano lett, aki a nagy presztízsű versenydíjadalaként a Casalsco Thriller csellót is megkapta a Pau Casals alapítvány jóvoltából a következő 4 évre. Pablo Casals 1908-ban szerezte meg a kivételes hangszert, amelyet 1733-ban készített egy nagy velencei hangszerkészítő, Matteo Goffriller, és Casals több mint 60 évig játszott rajta. Halála után Casals a csellót a Pau Casals alapítványra bízta, még haszonelvezetét özvegyére, Marta Casalsra, az alapítvány alelnökére. Casals gyakran magyarázta, hogy kihívást jelentő instrumentumról van szó, de ha egyszer elsajátít, az ember megérti, hogy egyedi személyiséggel rendelkezik, amelyet nem talált meg a Stradivari vagy a Guarneri csellókban. Marta Casals kívánságának megfelelően került a cselló Ettore Paganohoz, aki július 21-én az Vendrelben megrendezésre kerülő Pau Casals nemzetközi fesztiválon, valamint július 22-én a barcelonai Katalán zenepalotában is megszólaltatja. Szerintem hallgatóink közül lesz, aki meg tudja erősíteni, hogy a mostani felvételen ezen játszik-e Pablo Casals. Azt el tudom mondani, hogy csak segítségképpen, hogy 1929. június 19-én készült felvételről van szó, és Warner Classics, illetve Parlophone kiadás. Nikolaj Rimszky-Korszakov a szerző, és átiratban hallhatjuk a dongót, József Strimmer átiratában szólal meg, tehát Pablo Casals játékával, ő természetesen akkor egy csellóján játszik rajta, és Blasnet spanyol zongoraművész lesz a partnere.

Pablo Casals játszott Gordonkán, Blas Nett pedig zongorán, Nikolaj Rimszkij-Korszakov volt a szerző, József Strimmer átiratában szólt a Dongó, a Mese a Szaltáncáról című alkotásából. Most pedig egy szintén örökbecsűből idézünk, Camille Saint-Saëns, az Állatok farsangja című alkotásából következzenek tételek, bevezetés és Oroszlán király indulója, tyúkok és kakasok, összvérek, teknős békák, elefánt és kenguruk hangzik el. Küher és Süher Pekinel játszik zongorán, a francia rádió filharmonikus zenekarát Marek Janowski vezényli.

Az utolsó tétel volt a kenguruk az állatok farsangjával, előtt az elefánt, teknős békák, összvérek, tyúkok és kakasok, bevezetés és oroszlán király indulója hangzott el, tehát visszafelé sorrendben. Müheri Züher Pekinnel játszott zongorán, a francia rádió filharmonikus zenekarát Marek Janowski vezényelte. 4 perc múlva lesz 4:45. Ludwig van Beethoven, F-dur Razumovsky vonós négyesének második tételével folytatjuk műsorunkat, a Bartók vonós négyes játszik.

Ludwig van Beethoven, opus 59-es numero 7-es F-dur vonós négyesének második tételét hallottuk, a Razumovsky vonós négyes tételét a Bartók vonós négyes felvételé hallgattuk. Georg Friedrich Händel Porró című alkotásából következik Alessandro áriája, Anne Bostridge énekel, az English Concertet Bernard Labadie vezeti a felvételen.

Georg Friedrich Händel pórójából hallottuk Alessandro áriáját, Ian Bastridge előadásában Bernard Labadie vezényelte az English Concertet. Zongora muzsika következik, Felix Mendelssohn Bartholdy D-dur szonátájának első tételét az Egriperti duóval hallgatjuk meg.

Félix Mendelssohn Bartholdy D-dur szonátájának első tételét hallottuk az Egri Pertis duóval. Még mindig dur zenemű következik, és ez az utolsó a játék előtt Domenico Cimarosa C-dur oboa versenyéből szóljon a bevezetés. Luxemburgban tanít, és kiváló szólista Norbert Mattern. Ő játssza a szólót, a luxemburgi rádió és televízió zenekarát Pierre Cao vezényli.

0: Ez volt Domenico Cimarosa C-dur oboa versenyének bevezetése Norbert Matten szólójával. 2,5 perccel múlt 5:30.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
3: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.

0: ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: Elérkeztünk a délutáni játékához. Van két páros belépőnk és egy jazz CD-nk. Maradjunk is az utóbbinál, ha már ezzel fejeztem be a mondatot. Jeff Goldblum és a The Mildner Schnitzer Orchestra The Capitol Studio Sessions albumát lehet nyerni tárnyereményként, és a kronológiai sorrendben a páros belépők június 18-ára szól az első, ez csütörtök, 20 órától a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében a Szigeti Vonós 4-es játszik, de kiegészülnek. A Szigeti Vonós 4-es tagjai Nagel Haruka és Németh Nóra hegedűs, Ludmány Dénes mélyhegedűn játszik, Rózsa Richard pedig gordonkán, és közreműködik Maxim Risanov mélyhegedűn, Kokas Dóra pedig gordonkán, ugyanis Brahms opus 18-as B-dur vonós szextetjét és az opus 36-os G-dur vonós szextettet adják elő, tehát 18-án csütörtökön 20 órától a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében. És 20-án szombaton 15 órától az Óbudai Társas Körben az Anima Napok eseményekép omázs a Sándor Frigyes, közreműködik az Eranova Kamarazenekar, koncertmesterük Vavrinec András, Félix Mendelssohn Bartholdy első C-dur vonós szimfóniája, Csajkovszki vonós szerenádja, és Mendelssohn 10. hámol vonós szimfóniája hangzik el, tehát az első és a 10. vonós szimfónia Mendelssohntól és Csajkovszki vonós szerenádja. Nagyon szép műsor ez is. Kérem szépen, hogy jelöljék, hogy a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termébe vagy az Óbudai Társas Körbe szeretnének menni, de választhatják a jazz CD-t is. Tegnap volt Anda Géza halálának 50. évfordulója. Ráemlékezve és az évforduló apropóján a zongora művész előadásában választottam felvételt, a szerző lesz majd a kérdés. Anda Géza 1921. november 19-én született Budapesten, zenekari koncerten 39-ben mutatkozott be Budapesten, Beethoven Ezdur koncertjét játszotta, 41-ben Berlinbe utazott, ahol César Franck szimfonikus variációit játszotta, Furtwängler, a koncert dirigense egyenesen a zongora trubadúrjának nevezte őt. 43-ban költözött Svájcba, 51-től már rendszeresen fellépett az salzburgi ünnepi játékokon, Beethoven, Liszt, Schumann, Grieg, Brahms, Csajkovszki és Rachmaninov zongora versenyei szerepeltek repertoárján akkoriban. Fontos megjegyeznem, hogy Mozart zenéje volt rá különös hatással, így lemezre vette a szerző összes zongora versenyét, az instrumentum mellől vezényelte a zenekart, a hiányzó kadenciákat pedig ő maga komponálta. 53-tól zongora mesterkurzusokat tartott a Salzburgi Mozarteum Nemzetközi Nyári Akadémiáján, 55-ben megkapta a svájci állampolgárságot, utolsó koncertjét Innsbruckban adta 1976. június 1-én. 75. decemberében készített utolsó szólólemezéről választotta a muzsikát. A szerző a kérdés, csak segítségképpen jegyzem meg, hogy eddig a komponista nevét nem említettem a felvezetésben. Kinek a művét játssza tehát Anda Géza a felvételen? Így szól a kérdés. A 0630303060-ra küldhetnek SMS-t, vagy a muzsikáló délután kukac rádió.hu-ra e-mailt.

Frédéric Chopin volt a zeneszerző, mint ahogy sokan meg is írták helyesen, Anda Géza utolsó stúdióalbumáról szólt az iménti muzsika, az Opus 18-as S-dur keringő Grand Vals Brian hangzott el. A Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termébe most csütörtökön Mácsai Nelli és Durci Zsuzsanna is eljut, Benkó Zoltán az Obudai Társas Körbe kért jegyet, és a Jazz CD-t Sepp Tamásnak küldjük el. Ha nem írta, hogy hova postázzuk, akkor kérem szépen pótolja. Goldmar Károly operájából, a Téli regéből következzék a nyitánya folytatásban Lukács Ervin vezényli a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát.

Goldmar Károly Téli rege című operájának nyitányát hallottuk, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Lukács Ervin vezényelte. Egy oboa négyes tétele maradt az óra végére, méghozzá egy lassú tétel. Franz Krommer csezeneszerző volt, korának megbecsült alakja a Beethoven kortársa. C-dur oboa négyeséből hallgassuk az Adagiót Paul Goodwin oboa játékával és a Terzetto együttessel.

Dr. Berlioz nyári éjszakák ciklusából az Ismeretlen sziget hangzott el, Benjamin Bernheim énekelt, Carrie Ann Matheson zongorán játszott. Következik részlet Harry Purcell a Diocletiánhoz írt kísérő zenéjéből, az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényli.

Harry Purcell volt a szerző, a Diocletianból szólt részlet az angol barokk szólistákkal, John Eliot Gardiner vezetésével. Franz Schubert 5. szimfóniájának utolsó tétele következik, a bécsi filharmonikusokat Kertész István vezényli.

Franz Schubert 5. szimfóniájának utolsó tételét a bécsi filharmonikusokkal Kertész István vezényletével sugároztuk. Szóló zongora muzsika nem volt még ebben az órában, ezt most pótoljuk. Claude Debussy a szerző a prelüdökből következzék két tétel Stephen Osborne előadásában.

0: Steven Osborne játszott Claude Debussy Prelüdök című kompozíciójából hallottunk két tételt. 6:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Hosszabb lélegzettel nagy zenekari műből szól most részlet, hát Mogyesz Muszorszki Éj a Kopárhegyen szimfonikus költeményét hallgatjuk 11 percig. Nikolaj Rimszky-Korszakovot is említenem kell, mint szerzőt, Charles Dutoit, mint karmestert és a Montreali szimfonikus zenekart.

Muszarszky első komoly zenekari kompozíciójának tartotta az Éjakopár hegyen című művét. Rimszky-Korszakov átdolgozásában vált ismerté, sokáig volt a szerző fiókjában. Idézem Muszarszky sorait: boszorkányok gyülekeznek a hegyen tereferélve, dorbézolva, bujálkodva, és várják urukat, a sátánt. Mikor bevonul, dallal éltetik, körbeállják trónját, amelyre ő kecske alakjában felül. Amikor a boszorkányok dicshimnusza a megfelelő hőfokra gerjeszti a sátánt, jelt ad a boszorkány szombat megkezdésére. Most már értjük a hangvételt. Az Éjakopár hegyen szimfonikus költeményt hallottuk a montreali szimfonikus zenekarral Sárdű Toá vezényletével. Wolfgang Amadeus Mozart 301-es köhögjegyzékszámú G-dur szonátájának második tétele következik, ez mindösszesen két tételes ez a mű. Itzhak Perman hegedül, Daniel Barenboim zongorán játszik.

Miközben Wolfgang Amadeus Mozart idilli muzsikáját hallgattuk, a 301-es köljegyzékszámú G-dur szonáta második tételét Itzhak Perman és Daniel Barenboim előadásában. Közlekedéssel kapcsolatban azt írja az Útinform, hogy az M5-ös autópályán Budapest felé a 91-es Kecskemét dél és a 86-os Kecskemét nyugat csomópontok közötti szakaszán korábban kigyulladt egy munkagép, a 87-es kilométernél a forgalmat megállították. Az oltási munkálatokat már befejezték, de miután a helyreállítási és mentési munkák hosszabb időt vesznek igénybe, a hatóságok a 91-es Kecskemét dél csomópontban kiterelik a járműveket az 5-ös főút felé, aki teheti a 102-es jelű Kuncállás és a 86-os jelű Kecskemét nyugat csomópont között kerülhet az 5-ös főúton. Talán az úton levőknek ez segítség lehet. És baleset nehezíti a közlekedést a Szerémi úton, a Priele Kornélia utcánál, az 1-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik, és baleset történt az Üllői úton kifelé a Népligeti felüljáró után is a belső sávban, illetve helyszínelnek a Helsinki úton befelé a Csepeli átjárólán a belső sávban, ezt már a BKK írja. Próbálják segíteni egymást a közlekedésben, bízom benne, hogy nem a dugóban ülnek. Richard Strauss 4 dalából következik a Rózsalánc, Sas Szilvia énekel, Lukács Ervin a Magyar Állami Hangversenyzenekart vezényli.

Richard Strauss négy dalából az elsőt, a Rózsaláncot hallottuk Sass Szilvia előadásában, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Lukács Ervin vezényelte. Befejezésképp Robert Schumann Ábránt képek című kompozíciójának fináliát hallgatjuk az Izrael Zongora trióval.

0: Robert Schumann volt a szerző, az Ábránd képek fináliát hallottuk az Izrael zongora trióval. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, Fellegi Lénárd volt a műsorvezető. Kívánok további szép napot, jó zenehallgatást és minden jót. Viszont hallásra!
1: Műsorajánló. Száztíz éve született Rév Lévi a zongora művésznő. Csoda gyerekként kezdte karrierjét, már 9 évesen fellépett, 12 évesen pedig önálló zenekari koncertet adott. A háború után Párizsban telepedett le, itthon csak későn vált népszerűvé. Rév Léviára emlékezünk, ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este Wolfgang Amadeus Mozart műveiből játszik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A Don Giovanni nyitány és a G-moll szimfónia mellett felcsendül a C-moll zongora verseny, melyben a szólista Berecz Mihály, vezénnyel Vashegyi György. A február 19-i koncert felvétele a Zeneakadémiáról, ma 20 óra 37 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.
2: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Bozzai László nevében is. Én Bolla Mirán vagyok. Mai összeállításunkban Hilary Hahn hegedül. Először hallgassuk Johann Sebastian Bach C-moll kettős versenyét. Jegyzékszáma 1060. Előadja Hilary Hahn hegedűn, Ellen Vogel oboán. A Los Angeles-i kamarazenekart Jeffrey Allen Kahn vezényli. A felvétel Los Angelesben a Colburn Előadó Művészeti Egyetem Herbert Zipper koncerttermében készült 2003. januárjában.

Johann Sebastian Bach 1060-as jegyzékszámú C-moll 2-s versenyét hallottuk. Előadta Hilary Hahn hegedűn, Ellen Vogel obohán. A Los Angeles-i kamarazenekart Jeffrey Allen Kahne vezényelte. Most hallgassuk Mozart E-moll szonátáját. Jegyzékszáma 304. Előadja Hilary Hahn hegedűn, Nathalie Zhu zongorán. A felvétel a Bard College-ban, a Fischer Művészeti Központban készült 2004. novemberében.

Mozart 304-es köhülyezzékszámú émol szonátáját játszotta, Hilary Hahn hegedűn, Natalie Zhu zongorán. Mai Mesterek órája műsorunkban Hilary Hahn hegedül. Tolmácsolásában következik Ralph Vaughan Williams A felszálló pacsirta című műve. Közreműködik a londoni szimfonikus zenekar, a karmester Colin Davis. A felvétel Londonban az Abbey Road 1-es stúdióban készült 2003. decemberében.

Elhangzott Ralph Vaughan Williams, a felszálló pacsirta. Előadta Hilary Hahn hegedűn, a londoni szimfonikus zenekart Colin Davis vezényelte. Összeállításunk végén hallgassuk Sarasate Carmen fantáziáját. A szólista továbbra is Hilary Hahn, közreműködik a Frankfurti Rádió szimfonikus zenekara. Vezényel Andrés Orozco Estrada. A felvétel Frankfurtban az Alte Operben készült 2021. júniusában.

0: Sarasate Carmen fantáziáját hallottuk. Közreműködött a Frankfurti Rádió szimfonikus zenekara André Szoroszkó Esztráda vezényletével. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája a műsorunkban Hilary Hahn hegedült. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Bozzai László nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én további kellemes rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. Ma este Wolfgang Amadeus Mozart műveiből játszik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A Don Giovanni nyitány és a G-moll szimfónia mellett felcsendül a C-moll zongora verseny, melyben a szólista Berecz Mihály, vezényel Vashegyi György. A február 19-i koncert felvétele a Zeneakadémiáról, ma 20 óra 37 perckor, a Bartók Rádióban.
2: 1944. szeptember 23-án lépett a Vörös Hadsereg Magyarország területére, és 1991. június 16-áig ideiglenesen hazánkban tartózkodott. A nap, amikor Magyarország visszanyerte függetlenségét. Kivonulás. A Magyar Média Mecenatúra támogatásával. Csütörtökön 22 óra 30 perckor a Dunaworld-ön.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Évfordulók.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 110 éve, 1916. július 5-én született Rév Lívia zongoraművész emlékét idézzük Magyar Kornél 2009-ben készült beszélgetésének részleteivel.
4: Talán kezdjük Mozarttal, mert 12 esztendősen vele mutatkozott be mindjárt pódiumon. Hát hogyan történt ez?
5: Akkor játszottam egy koncertet, amit Mozart két zongorára írt, egy másik nagyon tehetséges varró növendékkel, a Dános Lilivel, és a Komor Vilmos dirigált, ami azt jelenti, hogy körülbelül 80 éve már, hogy először játszottam a Zeneakadémia nagy termében növendékhangversenyen.
4: Ön mondta, hogy varró növendék volt, Varró Margitról, a világhírű magyar zongorapedagógusról van szó természetesen, de hát ő csak a kezdet volt, aztán a Zeneakadémián nagyon nagy nevekkel folytatódott Weiner Leóval,
5: Molnár Antallal,
4: és még sokakkal és másokkal, és a diploma hangversenyén ott ült a közönség soraiban Bartók és Kodály.
5: Akkor nagyon sokan voltunk, mert az volt az első korosztály, amelyiknek már kötelező volt a diploma ahhoz, hogy taníthasson. Úgyhogy nagyon sokan voltak, akik már régen tanítottak, és meg kellett szerezni a diplomát. De 35-en voltunk növendékek, úgyhogy nem jutott mindenkinek egy külön teljes koncert, hanem ott ült a Tamán István, akinél volt egy ilyen kotatartó, csomó olyan kotával, amit aztán ő válogatta ki, hogy kinek mit adott ahhoz, hogy lapról játszon ott a közönség előtt. Mondanom se kell, hogy a terem természetesen tele volt. Rendszerint ilyen kis apró dolgokat, Scarlatti, vagy nem tudom, szóval ilyen barokk zenéből inkább azokat adta oda. És amikor rám került a sor, úgy látszik, akkor már nagyon rossz hírnevem volt, mert akkor a Doknányi állt föl, aki az elnök volt, és különben az akadémiának az igazgatója, és ő keresett nekem egy művet. És az egy Grieg szonáta volt, amit az létezéséről se tudtam, és tele volt dupla keresztel, és dupla mindenfélével, és az egész nagyon fekete volt. És neki láttam eljátszani. És közben az egész zsűri fölállt, és itt álltak mögöttem, és néztek bele a kottába, és hagyták nekem az egész expozíciót eljátszani, mert több mint két oldal volt. Így kaptam aztán meg, azt hiszem, erre föl is, gondolom, a díjat, mert ott egy díj volt egyszer. Akkor már azt is elmondhatom, hogy az a díj az egy tanári állással is járt, ami hát egy nagyon fontos valami az ember életében. De az történt, hogy bizonyos okoknál fogva azt a díjat nem kaptam meg sohasem. Illetve a díjat megkaptam, mint címet, de a tanári állás azt átadták valaki másnak. Ez egy kis nyomtatvány volt, és arra rá volt írva a nevem, és az át volt húzva, és valaki másnak adták a tanári állást. Ami nekem nagyon jót tett. Mert ha lett volna egy tanári állásom, akkor nem mentem volna el Magyarországról sohasem. átéltem volna az összes gyönyörűséget, amit maguk átéltek. De ezért mentem aztán el. Nem volt se állásom, se semmim, és engem New Yorkba akartak vinni amerikaiak. Úgyhogy elindultam New Yorkba, és megálltam Párizsba. És ott leszálltam a vonatról, mert ott kellett volna aztán repülőgépen tovább menni. Leszálltam ott a keleti pályaudvaron, és azt mondtam, én itt maradok. Egy kukkot nem tudtam beszélni franciául. Egy lelket nem ismertem. Pénzem az volt körülbelül zseppézre való egy hétre, és ott maradtam.
4: Egy reménybeli zongoraművésznőnek mihez lehetett akkor, 46-ban, talán akkor már ébredező Párizsban?
5: Igen, hát most vissza kell mennem egy kicsit, mert ahhoz, hogy megkapjam az útlevelet és a vízumot Franciaországba, ahhoz föl kellett iratkoznom egy nemzetközi versenyre, mert közben találkoztam egy kedves jó barátommal, aki mondta, hogy ő megy Párizsba, pedig tudta, hogy én nekem oda kell mennem, hogy tovább mehessek, és mondtam, hát hogy csináltad? Ja, hát én beiratkoztam egy nemzetközi versenyre. Hát ha ez elég ahhoz, hogy megkapjam a francia vízumot, tehát én is beiratkoztam. Csak hogy a franciák megállapították, hogy kicsit sokan voltunk ahhoz, hogy ilyen pici államból 12-en menjünk ki. Nem, pardon, 52-en voltunk, mert nem csak zongorista, hanem hegedűs is volt, és 52 jelentkező, az egy kicsit sok volt. Annyi vízumot nem akartak kiadni. Azt mondták, hogy itt helyben kell először csinálni egy ilyen selejtező versenyt, ugyanavar a programmal, amit ott kell játszani Párizsban. Na, de nekem volt kevesebb, mint 2 hét arra, hogy ezt a programot összeállítsam, megtanuljam. Ott voltak olyan művek, mint a Chopin Fantázia, ami majdnem 20 oldal. Paganini Lisztetűd, és nem tudom, még Mendelssohn Preludium és Fuga, meg mindenféle, amit soha nem játszottam. Úgyhogy nagyon kevés idő volt, nagyon kevés volt az esélyem ahhoz, hogy én oda bekerüljek. És csak 12-t engedélyeztek. És a zsűri függöny mögött volt, és nekünk számokat kellett húzni, úgyhogy a zsűri tagoknak nem volt szabad tudni, hogy ki játszik. És így kerültem én mégis be a 12 közé.

0: Azt hiszem azért, szerintem, mert azt mondták, most játssza ezt. És akkor elkezdtem játszani, és 5 perc múlva azt mondták, köszönjük, most játssza ezt. Tehát mindegyikből csak egy kis rész játszottam, úgyhogy lehet, hogy azt még meg tudtam tanulni. Nem tudom, hogy hogyan volt, de nagy a gyanúm, hogy én nem tudhattam azt nagyon jól. Úgyhogy én megérkeztem Párizsba, és azt mondtam, én pedig a versenyen nem veszek részt, mert semmi esélyem nem lehet, attól nem vagyok elkészülve. De aztán azt mondták, hogy de mégis muszáj, ezt nem lehet csinálni, hogy én ne játszak. Úgyhogy aztán mégis játszottam, és majdnem mindannyiunkat kiselejteztek. 11-et kiselejteztek, és csak azt hagyták benne, aki a leggyöngébb volt a magyarok közül, és az nyerte az első díjat.
1: És ott mihez kezdett művésznő akkor? Tanításhoz? Azt gondolná talán alakul, hogy az a leg?
0: Ezért kellett ezt elmondanom, mert ott volt egy kis francia lány, aki nyert egy díjat, nem az első díjat, de egy díjat. És annak rendeztek ilyen házi koncerteket, hogy bemutassák, hogy, mert nagyon büszkék voltak rá. És ez a fiatal lány, ez mindenhova elvitt magával. Ez beleszeretett az én játékomba olyan módon, hogy amikor jöttek neki az ő kis koncertje után gratulálni, akkor azt mondta, én ez semmi, de itt van egy nagyszerű zongorista. És akkor kezdtek engem meghívni. És körülbelül 2 éven keresztül majdnem minden este meg voltam hívva valahol. Valaki egyszer azt kérdezte, hogy úgy fogadták, mint egy szegény menekültet, vagy úgy fogadták, mint egy karrieres, nem tudom már, mi volt a másik. És aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen olyan lelkesedéssel fogadtak engem, hogy mindenki akart segíteni, és minden egyes koncertem után, ahol bemutattak itt csak családoknál, voltak a meghívottak között, akik aztán újra meghívtak. Így kerültem aztán egy gyönyörű villába, ahol laktam 2 évig, és onnan mentem férjhez különben. De egy ilyen házi koncert alatt megismerkedtem egy bizonyos Düsszürzsé nevű emberrel, aki a Aix-en-Provence-i Opera Fesztiválnak az alapítója, és ő volt az, aki engem átküldött Londonba. Szóval ő csinálta az első koncertemet Párizsban, és azt akarta, hogy játszok elő a BBC-nek, hogy én itt is bemutatkozzak. És a behívóm az érkezett egy impresszárióhoz, aki ott él Angliában. És az nagyon kedvesen fogadott, kikérdezett, és beszélgettünk egy fél óráig, és a Wigmore Hall az körülbelül, ami itten az akadémiának felel meg, de kicsit kisebb. Ott csinálják a szólókoncerteket, meg a kamarazenekoncerteket. Azt a termet kibérelte egy órára, aznap délutánra, és megjelent mindjárt pár más férfiúval, és akkor játszottak engem, és az első recitálom volt március 8-án, azt hiszem, 48-ban, és erre kaptam mindjárt 7 zenekari meghívást, ami megduplázódott a következő évben, és az, mint szintén megduplázódott megint a többi évben, vagy hogy. Több mint 25 évig ilyen számú koncertjeim voltak csak Angliában. Szóval játszottam az összes nagy zenekarra, és mindazokkal a karmesterekkel, akik ott már nagyon is fentek voltak.
1: Önhöz mi áll közelebb? Mert most, hogy ilyen érdekes módon egyszer csak a karrierje átváltott zenekari estek szólistájáévá, az ember azt gondolhatná, hogy ez talán egy picit jobban vonzó nagy karmesterekkel játszani, és ők már ugye egyik a másiknak adja. De azért azt hiszem, hogy a szóló karriert nem hanyagolt el, szóval azért nem, nyilván hát az, voltak azok
0: ott
1: is.
0: Semmit sem lehetett elhanyagolni, mert én akkor már belekerültem az impresszárió kezébe, és azt csinált velem, amit akart. Ott adott el, ahol tudott. Akkor már az ember csak egy marsandíz, szóval egy eladnival, hogy megyek az anyag.
1: De hát azért önnek csak lehetett némi kívánsága, hogy hát mit szeretne, hol szeretne, főleg mit szeretne játszani.
0: Hát az persze.
1: Ilyenkor figyelme veszi egy ilyen szigorúnak látszó impresszárió, aki azért önről, meg a karrieréről úgy tűnik, mintha teljesen gondoskodna,
0: hát gondoskodott
1: hogy önnek
0: is,
1: mik a kívánságai.
0: De ő csinálta az én karrieremet, és én csináltam az övét. Mert ő akkor jött vissza a háborúból, akkor kezdte el az ő impresszáriós karrierjét. Úgyhogy nagyon sokszor úgy küldött el engem új helyekre, hogy jaj, nagyon jól játszol, mert innen még soha nem kértek az én irodámból művészt. Így, hogy én csináltam az ő karrierjét is ugyanakkor.
1: Amiket most elmesél, abból arra lehet következtetni, hogy voltak éppen a lapról olvasott Domenico Scarlatti és a bemutatkozásul szolgáló Wolfgang Amadeus Mozart épp olyan közel áll önhöz, mint Chopin, illetve Debussy. és ugye Chopin és Debussy játéka már olyan nagy neveket mozgatott meg, és figyeltek fel önre, mint Bruno Walter, hogy csak egyet említsek hirtelen, de hát hosszan lehetne sorolni az összes nagy André Klütenstől, Jochumon át, a sok mindenki karmestereket, de mégis az ön nevével Chopin és Debussy muzsikája és szongora művei.
0: De miért?
1: Fűződnek össze, miért?
0: Ez már a lemeznek a következménye.

0: Ez így ment tovább, így lett aztán az összes fölvételem, és előre sose tudtam, én azt nem tudtam, hogy mindent meg fogunk csinálni. Nem játszottam a felét a műveknek soha előtte. Szóval ez úgy ment tovább, hogy azért már nagy sikere volt az gyerek, akkor mentünk tovább, és még a végén megcsináltuk az összeset.
1: Tessék mondani, hogy az, hogy gyermeklemez, az mit jelent?
0: 30 mű, amit én válogattam ki Bachtól Bartókig, az is volt a címe. A második az csak úgy jött ki, mint For Children. Bachtól egészen a mai napig minden, ami gyerekeknek íródott, nagyon gyönyörű és nagyon nagy sikere volt. Én nagyon sokszor találkoztam olyan fiatal zongori tanárokkal Párizsban, akik azt mondták, hogy az egész fiatalságomat ott maga lemezével értük le.
1: Bizonyára nem véletlen ez, mert a hírek is arról tanúskodnak, hogy ő nagyon szereti a fiatalokat és nagyon szeret foglalkozni velük.
0: Hát azt hiszem, hogy ez a második hivatásom. És az úgy kezdődött, hogy amikor én átkerültem 8 éves korában Máté Klárihoz, ő tanult meg tanítani én rajtam keresztül. Mert elvitt engem folyton Varró Margithoz, eleinte minden héten, aztán minden hónapban, és aztán később teljesen átkerültem Varró Margithoz. Amikor én elkezdtem tanulni a Máté Klárinál, oly érdekes volt és olyan szórakoztató, hogy rögtön átadtam ugyanazt a hugocskámnak, aki 2,5 évvel fiatalabb, mint én. Így én is megtanultam tanítani.
1: Kanyarodjunk egy picit azokra az évekre, amikortól önt már gyakrabban láthatták, vagy egyáltalán láthatták itthon Magyarországon, mert nagyon-nagyon sok év, talán 41 év telt el, amíg
0: 42,
1: úgy jöhetett haza.
0: Amióta először jöttem, mint zongoraművész.
1: Zongoraművészként jöhetett
0: addig
1: haza.
0: Addig mindig csak, mint tanár jöttem.
1: De tanítani hazajöhetett, tehát azért addigra, mire ez művészként megjelenhetett itt, talán elegen ismerték ahhoz, hogy már tudják, hogy kit üdvözölhetnek önben akkor, amikor végre pódiumra ülhetett.
0: Hát remélem, legalábbis így gondolom.
2: A műsor első részében Liszt Ferenc Paganini etüdjei közül a harmadikat, a La Campanellát hallottuk, és ezt követte Debussy Gyermekkuckójának részlete, Rév Lívia zongorázott. Most pedig Starker János Gordonka művész lesz, Rév Lívia partnere, François Couperin hangverseny darabjának 5. tételét hallgatjuk, és a részlet után legkedvesebb kamara partnereiről is mesél Rév Lívia zongora művész, akire születése 110. évfordulóján emlékezünk Magyar Kornél beszélgetésének részleteivel.

0: Az első volt az Ajtai Viktor, aki a Chicagói szimfonikusoknak a koncertmestere volt, most nem tudom, hogy még az is, ma is, most már több mint 30 éve. A Starker János, nem kell bemutatnom. A Gerle Robert, az Ákos Ferenc. Nem tudom, 24 nevet találtam, akikkel állandóan muzsikáltunk, hát szóval akinél
1: a Fenyves Lórándal nem játszottak együtt, tessék? Amikor itt egy közös kurzus tartottak, vagy éppen egy időben tartották a kurzusukat Fenyves Lórándal, akkor nem játszottak együtt, vagy korábban?
0: Sőt, a Fenyves Lóránddal csináltunk is egy lemezt egyszer együtt, a Kontrasztokat. Hát az egy külön mese, azt muszáj gyermekére.
1: És ki volt a klarinétos?
0: Nem tudom, hogy hívják. Svájci, nagyon jó. Azt történt, hogy a Fenyves Lóránddal meglátogattam egyszer, és azt mondta, hogy szeretné megcsinálni a Kontrasztokat Bartoktól. Hát én azt nem ismertem. Hallottam róla, de nem ismertem, nem hallottam soha. Ki volt üzve már a

0: övételi dátum, és én csak vártam, hogy mikor érkezik meg a kotta, mert nekem nem volt meg a kotta. Csak legyen egész nyugodt, meg fog érkezni. Tudja, mikor érkezett a kotta? Amikor már bent voltunk a stúdióba fölvételre.
1: És mi történt?
0: És fölvettük.
1: Igen, mert a blattolás az még mindig olyan jól ment, mint annak idején a diploma koncerten a Grieg Emol szonátával.
0: Az nekem nincs is meg, nem is ismertem soha.
1: Nem?
0: Nincs is meg nekem.
1: És a Grieg lirikus darabokat játszott?
0: Azokat biztos játszottam, persze. És a Grieg koncertet is megtanultam, mert az angolok nagyon szerették.
1: Változott valamit azóta, amióta elkezdett foglalkozni, és először Magyarországra jönni, tanítani, vagy kurzust tartani? A zongora játék?
0: Rossz irányban igen. Ezek a versenyek, azt hiszem, hogy ők a hibások. Mert hogy lehet lemérni a tehetséget, az inspirációt, a kultúrát? Mit lehet lemérni? Az erőt és a gyorsaságot. Tehát azok nyernek, akik a legerősebben és a leggyorsabban tudnak zongorázni, és az annyira belement most a fiataloknak az egész lelkületükbe, hogy most már csak az az érdekes, hogy ki tud gyorsabban. És aztán vannak olyan híres zongoraművészek, akik szintén versenynyertesek, és akik tovább versenyeznek saját magukkal. Még gyorsabban, és hát valami szörnyű, hogy gyilkolják a zenét. Minden műnek megvan az ő saját tempója. Ha gyorsnak akarták írni, akkor azt lehet gyorsan játszani. De azt játsszák gyorsan, ami könnyen megy gyorsan. Mert Mozartot meg Beethoven szonátáknak bizonyos tételei, azt nagyon könnyű gyorsan eljátszani. Sőt, akkor még annyira megkönnyebbül, hogy minden probléma eltűnik, mert az már nem is jöhet ki belőle, ugye? Például vannak olyan szimfóniák, már most már karmesterekkel se csinálják, hogy az ember néha azon töri a fejét, hogy hogy tudnak ezek a fúvósok olyan gyorsan ilyeneket fújni. Valami rettenetes, hogy milyen tempókat kívánnak a karmesterek is a zenészeiktől. Hát ez nem virtuózitás. Van, amit arra írtak, de akkor csak azt kell gyorsan játszani.

0: Rév Lívia számos elismerés, kitüntetés tulajdonosa. Érdemes megemlíteni, hogy egy lemezért már nagyon komoly díjban részesült. A Chopin Nocturne CD-ért.
1: Bartók díjat kaptam,
0: Bartók Pásztori,
1: a Prokultúra Hungarikát is megkaptam.
0: De azt hiszem, hogy talán amire a legbüszkébb, az a francia becsületrend. És ezt milyen alkalomból kapta, mert azt gondolom, hogy az ilyesmit azért valamihez kötik.
1: Van egy nagyon híres újságírónő, aki megkapta, és amikor ő beszédet mondott, hogy megköszönje, akkor azt mondta, hogy van itt valaki, aki még jobban megérdemli, mint én, és az a Rév Lívia. És aztán így kértek dokumentumokat a lányaimtól, és azok beküldtek egy pár kritikát, meg ilyesmit, és aztán erre kaptam. A becsületrend nagymesterétől, aki a Sárközi.
0: Nikola Sárközi elnök.
1: Nikola Sárközi. Akkor, amikor a kitüntetésnek a fölakasztásáról volt szó, voltak 160-an a Magyar Intézetben csinálták, és én is mondtam egy beszédet, és annak azért volt a sikere, mert papír nélkül mondtam. És hát szóval elmondtam, kinek köszönhetek mit, és hogy ez nekem nem csak egy büszkeség, hanem feladat is, és megígértem mindenki előtt, hogy én addig fogok dolgozni, ameddig Jóisten megengedi, és tovább tanulni, és megpróbálni a legtöbb fiatal tehetségnek átadni, amit én kaptam, és a nagy szeretetemet a zenéért. Hát szóval így volt.

0: Mai műsorunkban a 110 éve született Rév Lívia zongoraművész emlékét idéztük Magyar Kornél 2009-ben készült beszélgetésének részleteivel. A művésznő 93 esztendős volt a beszélgetés idején, és 101 évesen 2018. március 28-án hunyt el. A műsor második részében Bartók Béla Román népi táncok című művének részletében ismét Starker János volt Rév Lívia partnere, befejezésül pedig Claude Debussy, a Boldog sziget című művét hallottuk a művésznő előadásában. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Demet Imeát hallják. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A képviselők 135 igen szavazattal, 50 nem ellenében 6 tartózkodással fogadták el a javaslatot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét is. A Fidesz és a KDNP képviselői nem támogatták az előterjesztést, a Mi Hazánk képviselői tartózkodtak. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Holnaptól felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Ripost weboldalát. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét. Törölték a Matthias Corvinus Kollégium brüsszeli képzési központját az Európai Bizottság uniós lobbistákat jegyző listájáról. A döntés hátterében az áll, hogy a központ nem hozta nyilvánosságra pénzügyi adatait, és nem közölte, honnan származnak a bevételei. Az MCC brüsszeli irodája 2024-ben átszámítva 2,3 milliárd forintot kapott tevékenységére a Matthias Corvinus Kollégium alapítványtól. Közben bejelentették, hogy elmarad az idei MCC Fest. Az eddig megvásárolt jegyek és bérletek teljes vételárát legkésőbb július 31-ig visszautalják. Magyarország legnagyobb Lego ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban a Szombati Múzeumok éjszakáján. A Sármán Nóra divattervező és Dóci Balázs Lego építőmester által több mint 12 ezer elemből alkotott különleges viselet mellett a múzeum világkörüli kulturális kalantúrával, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja a látogatókat. Az esten lesz görög tánctanítás, Ceglédi Kanna workshop, táncos tárlatvezetés és éjszakában nyúló táncház is. Magyar műfordító Reiman Judit kapja idén a Lavrin diplomát, közölte a Szlovén Irodalmi Fordítók Egyesülete. Az indoklás szerint Reiman Judit 4 évtizede meghatározó szerepet játszik a szlovén kultúra magyarországi közvetítésében, valamint irodalomszervezőként sokat tett azért is, hogy a magyar írók-költők rendszeresen szerepeljenek szlovéniai irodalmi rendezvényeken. A 2003-ban alapított díjat a jövő héten adják át Ljubljanában. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából több mint 3000 méteres magasságba. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Híreink végén a várható időjárásról. Estig még előfordulhatnak záporok, zivatarok, holnap átmenetileg megvastagodik a felhőzet, és már csak helyenként fordulhat elő csapadék. Hajnalban 8-15, holnap napközben 24-28 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti Vonós 4-es, Maxim Risanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
1: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
5: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Bolla Milán nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A következő egy órában a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara művészeinek kamara hangversenyét közvetítjük. Közreműködik Káip Róbert harsonán, Sós Levente oboán, Radics Ádám és Tóth Gabriella hegedűn, Fehérvári János és Fülöp Levente méhegedűn, Nagy Judit Gordonkán, Káip Rúnyi Adrien és Vida Mónika pedig zongorán. Elsőként hallgassák meg Johannes Brahms Ezdur Brácsa szonátáját, opusz 120 per 2. Fülöp Levente méhegedőn, Vida Mónika zongorán játszik. A felvétel a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében 2025. november 5-én készült.

Johannes Brahms Ezdur Brácsa szonátáját hallották, Fülöp Levente méhegedőn Vidamónika a zongorán játszott. Karl Maria von Weber románca következik, Kai Próbert játszik harsonán, Kai Prunyi Adrián pedig zongorán.

Karl Maria von Weber románcát hallották, Káip Róbert harsonán, Káip Runyi Adrián zongorán játszott. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara művészeinek kamara hangversenyét közvetítjük felvételről a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Válogatás következik Bartók Béla 44 hegedű duójából, Radics Ádám és Tóth Gabriella játszik.

Válogatást hallottak Bartók Béla 44 hegedű duójából, Radics Ádám és Tóth Gabriella játszott. Benjamin Britten Fantázia kvartettje csendül most föl, opusz 2. Sós Levente oboán, Radics Ádám hegedűn, Fehérvári János brácsán, Nagy Judit Gordonkán játszik.

0: Sós Levente Oboán, Radics Ádám Hegedűn, Fejérvári János Brácsán és Nagy Judit Gordonkán Benjamin Britten Fantázia kvartettjét szólaltatta meg, Opus 2. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara művészeinek kamara hangversenyét közvetítettük felvételről a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy terméből. A felvétel 2025. november 5-én készült. Közreműködött Káip Róbert harsonán, Sós Levente oboán, Radics Ádám és Tóth Gabriella hegedűn, Fejérvári János és Fülöp Levente méhegedűn, Nagy Judit Gordonkán, Káip Runyi Adrián és Vida Mónika zongorán. A hangmérnök Etter Balázs, a zenei rendező Tóth Benedek, a szerkesztő Bolla Milán volt.
1: Műsorajánló. Az Ars Nova műsorában most Maurice Durufle zenekarra komponált három táncát hallgathatják meg. A 40 éve elhunyt francia orgonaművész és zeneszerző kevés művet publikált, melyeket gyakran átdolgozott. Most a Bambergi Szimfonikus Zenekar szólaltatja meg a műveket. Vezényel Jean-Jacques Cantoreau. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje. Kedden 22 óra 37 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk hangverseny közvetítésünket. Berecz Mihály és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Mozart hangversenyét közvetítjük, vezénnyel Vashegyi György. Elsőként hallgassák meg Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni című operájából Annyitányt.

Mozart Don Giovanni című operájának nyitányát hallották. Mozart c-moll zongora versenye következik, köhögjegyzék száma 491. A szólista Berecz Mihály, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Vashegyi György vezényli. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. február 19-én készült.

Wolfgang Amadeus Mozart c-moll zongora versenyét hallották, köhögjegyzék száma 491. A szólista Berecz Mihály most ráadásként a C-dur suite második alemand tételét játsza, köhögjegyzék száma 399-es.

Ráadásként hangzott el Wolfgang Amadeus Mozart C-dur szvittjéből a második tétel, Berecz Mihály zongorázott. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar befejezésül Wolfgang Amadeus Mozart G-moll szimfóniáját szólaltatja meg, köhögjegyzék száma 550-es, a karmester Vashegyi György.

0: Mozart G-moll szimfóniáját hallották, köhögjegyzék száma 550-es. Kedves hallgatóink, Berec Mihály és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Mozart hangversenyét közvetítettük. Felvételről a Zeneakadémia nagyterméből, a felvétel 2026. február 19-én készült, az est karmestere Vashegyi György volt. A hangmérnök Perényi Benjamin, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a szerkesztő Várgedő Anna és hangmérnök kollégám Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A muzsikus legendák adásában Mario Lanza, opera és dalénekes filmszínész életét és munkásságát idézzük fel.
2: Hajlékony, jellegzetes hangja a szakmát is elbűvölte, míg a közismerten kritikus karmester Arturo Toscanini is tőle szokatlanul így jellemezte, ez az évszázad hangja.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
3: Lemezbemutatóval indítjuk a hetet. Azzal a kiadvánnyal, melynek hangfelvételei 2024. augusztusában a Kölni Filharmónia nagytermében készültek. Az album címként az angol Silenced szót kapta, mely magyarul a rögzített versenyműveket ismerve most azt jelenti, az elhallgattatott. Szólistája az 1992-ben Dél-Koreában született virtuóz hegedűművésznő Park Hye-jun. A Westdeutsche Rundfunk zenekarát Madaras Gergely vezényli. Köszöntöm a 20.-21. század zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Két kompozíciót hallgathatnak meg a kiadványról. Az első szerzője Magyarországon szinte teljesen ismeretlen. Az 1895-től 1952-ig élt holland zongora művész és komponista Henriette Bosmans, aki a II. Világháború előtt hazájának egyik ünnepelt művésze volt. Bosmans szülei muzsikusok voltak, így korán bepillantást nyerhetett a zenészek életébe. Mint pianista 20 évesen 1915-ben mutatkozott be a széles publikumnak. Ezt követően olyan világhírű karmesterekkel játszhatott versenyműveket, mint Pierre Monteux, Willem Mengelberg és Ernest Ansermé. Származása miatt 1942-től nem léphetett föl, és a deportálástól is csak baráti támogatások, kapcsolatok mentették meg, nem úgy, mint idős édesanyját. Fellépései mellett komponált is, bár művei nehezen voltak elérhetők, mert azokat csak a háború befejezése után publikálta. 1934-es keltezésű hangverseny darabja azonban így is eljutott az óceánon túlra, 1940-ben Cincinnatiban mutatták be. A 20 perces, egytételes alkotást most tehát Park Hye-jun szólójával hallják az észak-német rádió zenekarának élén Madaras Gergely.

Henriette Bosmans 1934-ben írt koncert darabját hallották. Az Ásnova adásában ezúttal lemezbemutató szól. Az Észak-Német Rádió Szimfonikus Zenekarának kiadványa, a szólista a dél-koreai Park Hae-jun, a karmester Madaras Gergely. Összeállításunk második felében egy 14 évvel később befejezett négy tételes versenymű szól. Dmitrij Sosztakovics 1948-ban fejezte be első hegedű versenyét, melyet David Oistrakhnak ajánlott. A bemutatóra azonban 7 évig várni kellett, mert ebben az időszakban Sosztakovics nem volt a szovjet kultúrpolitika kegyeltje. Szakírók úgy vélik, ez a plusz 7 év jót tett a versenyműnek, mert ez alatt az időszak alatt a szerző és David Oistrakh hegedűművész többször is konzultált a darabról, minek nyomán még hangszerszerűbbé vált. Első elhangzása 1955. október 29-én volt Leningrádban, természetesen Oistrakh szólójával. A 36 perces darab egy bensőséges éjszakai zenével, egy notturnóval indul. Ezt egy lendületes Szilaj szkercó követi. Ezután a tragikus hangvételű Passacaglia szól, ami az akkori szovjet művészélet zenei lenyomata. A versenyművet egy sziporkázó, egyúttal groteszk burleszka zárja.

0: Dmitrij Sosztakovics 1948-ban befejezett, de csak 1955-ben bemutatott első hegedű versenyét hallották. Silenced, elhallgattatva címmel egy új lemezkiadvány szólt az Ars Novában. Park Hae-jun dél-koreai hegedűművész, valamint az Észak-Német Rádió szimfonikus zenekarának kiadványa. A karmester Madaras Gergely volt. A hangfelvételek 2024. augusztusában a Kölni Philharmonia nagytermében készültek. Holnap a 40 éve elhunyt francia alkotó és orgonaművész Maurice Durufflé egy zenekari alkotását hallgathatják meg, ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a jazz koncertek hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Ma a debreceni Bor és Jazz Napok 2025-ös koncertjeinek sugárzását kezdjük el. Idén is megrendezik a programsorozatot a Nagyertőben augusztus 6-tól 8-áig. Tavaly július 31-e és augusztus 2-a között zajlottak az események. Mindig több színpad van, nagyon sok esemény, úgyhogy hosszabban várhatják a folytatást így hétfőnként. Ma a minimum 4 játszik, 2025. július 31-én, tehát a nyitónapon léptek fel, Debrecenben, a Nagyerdőben, a Békástónál a klub színpadon. Csontos Flóra énekel, Kovács István billentyűs hangszereken játszik, Szabó Zsolt a basszusgitáros, Budai Krisztiánt ütőhangszereken halljuk. Különleges zeneválogatás lesz. Felhangzik ma Jamiroquai vagy Sade által híressé vált muzsika, de Emmy Rules vagy Sting témát is hallunk, és akkor említhetném még Stevie Wondert, Michael Jacksont, vagy John Lennont és Paul McCartney csak a teljesség igénye nélkül, a témacímek a fontosak. Space Cowboy, Smooth Operator, Zsebei Bezsé, Part-Time Lover, I Wish, Az eső és én, Billie Jean, Englishman in New York, Virtual Insanity, Isn't She Lovely, Maradj velem, Stayin' Alive, Come Together, fér bele a mai összeállításba.

Köszönjük szépen! Ez a dal igazából egy újabb fajta merítésből származik, hiszen mindig szeretünk mi is megújulni. És nagyon jó a mondani valója, azon túl, hogy ilyen jó kis funkos lüktetése van. Arról szól, hogy milyen jó is a gyerekkor. Mennyire szeret visszagondolni az ember arra gondatlan időszakra, hiszen felnőtt korban van arra példa, hogy be igazából elveszünk a mókuskerékben, és csak a gondokra tudunk gondolni, és ez a dal, ez a gyerekkornak állít emlékképet. Úgyhogy hallgassátok szeretettel!

0: Köszönjük szépen! Mi voltunk a minimum 4 zenekar, köszönjük nektek, hogy az egész estét együtt tudtuk tölteni. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!
1: A mai jazz koncertekben a tavalyi debreceni Boris Jazz napok első napján készült felvételt hallhattak, a minimum 4 játszott. Csontos Flóra énekelt, Kovács István billentyűs hangszereken játszott, Szabó Zsolt basszusgitáron, Budai Krisztián pedig ütőhangszereken. Téma cím szerint Space Cowboy, Smooth Operator, Zsebei Bezsé, Part-Time Lover, I Wish, Az eső és én, Billie Jean, Englishman in New York, Virtual Insanity, Isn't She Lovely, Maradj velem, Stayin' Alive és Come Together fért bele a mai összeállításba. A hangmérnök Járic István, a zenei rendező Szenes Tamás volt, Debrecenben a Nagyerdőben a Békástó klub színpadán készült a felvétel 2025. július 31-én. Így ért véget a mai jazzkoncertek, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, Fellegi Lénárdot hallották. A hírekig szóljon egy George Ira Gershwin szerzemény, az A Foggy Day. A Hot Jazz Band játszik, a Salgótarjáni Nemzetközi Dixieland Fesztiválon készült a felvétel 2002. május 3-án.

0: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. Nevetséges döntésnek nevezte Orbán Viktor, hogy a Tisza párt kezdeményezésére az országgyűlés úgy döntött, hogy Magyarországon 2 ciklusig, maximum 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A korábbi kormányfő az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. A visegrádi országok képviselőivel egyeztetett a külügyminiszter Luxemburgban. Orbán Anita elmondta, hogy a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án Magyarországon tartandó V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti csaknem 200 méteres hosszú híd is. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak. Emellett egy fél távra is lehetett nevezni. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Jubileumi fotókiállítás nyílt a Millenáris Parkban abból az alkalomból, hogy pontosan 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. 40 kép villantja fel a hazai Forma 1-es futamok történetét. A tárlata a július 26-ai Magyar Nagydíj végéig látogatható. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, eső csak elszórtan fordulhat elő. A szél helyenként megélénkül. Éjszaka 8-15, napközben 24-28 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula.
0: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Ismét Németh Attila köszönti Önöket, munkatársai Papp Sándor, illetve Katona Márta nevében is. Mozart halála után óriási mennyiségű kézirat maradt hátra, és az özvegye egyszer csak megtátosodott, kitűnő üzletasszonnyá vált. A varázsfuvolának köszönhetően Mozart népszerűsége tetőfokon állt, és az özvegy jó áron eladta a kiadás jogát, de a kéziratokat megtartotta. A varázsfuvola nyitánya szól ma elsőként, mindezt ezért mondtam el. Az ősbemutató Bécsben volt 1791-ben Schikaneder színházában, és Schikaneder maga játszotta Papagénót.

A Bergeni Filharmonikus Zenekar előadásában hallottuk Mozart a Varázshúvala című operájának nyitányát. Papageno mellett Mozart sógornője Josefa Hofer is fellépett, ő alakította az éj királynőjét. Most Richard Strauss variációját játssza a Leopold Vonós trió.

Strauss egyik variációját, a Leopold vonós trió szólaltatta meg. Carl Nielsen merészebb volt kicsit, mint korának számos zeneszerzője, de alapjában véve hagyományőrző, ki elfogadta klasszikus formákat, csak néha élesebb összhangzatokkal bővítette ezeket. Az Opus 2-es Sakont halljuk tőle.

Kár Nielsen sakkonyát Anders Kilström játszotta. Nielsen akár csak mondjuk Janácsek az egyik lábával a 19. században állt, a másikkal a 20. Jörgen Jerzélt három dán románca következik. A tél járja a maga útját, kedvenc hölgyem és az éjszakai eső. A Jütlendik a marakórust halljuk.

Jörgen Jerzét három dán románcát a jütlendi kamarakórus énekelte. A komponista több kamaraműve, zenekari darabja, színpadi alkotása aratott már nagy sikereket a koncertpódiumokon, idehaza nem ismerjük őt. Ruth Gibbs 1999-ig élt tengeri látképét ismerhetjük meg.

Ruth Gibbs tengeri látkép című kompozícióját a BBC Velszi zenekar adta elő. Ez a komponista hölgy a tanulmányait a Durham Egyetemen folytatva megismerkedett leendő férjével, aki egy klarinét művész volt. 26 év alatt ő volt az első brit nő, aki zenei doktori címet szerzett. Samuel Capricornus szonátája következik.

Samuel Capricorn szonátáját a pozsonyi Musica Eterna adta elő. Most Clara Schumann Ámol zongora versenye szól Alice Borla szólójával. Clara Wieck, vagy ha úgy tetszik, Clara Schumann a 19. század leghíresebb, legnevezetesebb zongora művésznője volt, aki komponált méghozzá Schumann stílusában.

Clara Schumann Amor zongora versenyét Alice Burla és a svájci ifjúsági zenekar adta elő, vezényelt Mario Venzago. Herbert Norman Howells 1892-ben született, angol zeneszerző, orgonaművész és tanár, aki a leghíresebb anglikán egyházzenei alkotásairól híres. Requiemjét hallgatjuk meg.

az 1892-ben született Herbert Howells requiemjét, a Gabrieli Consort adta elő. A komponista fia gyermekbénulást kapott egy család nyaralás során, és 3 napra rá meghalt Londonban. Ez persze mélyen érintette a zeneszerzőt, és ezt öntötte gyászba. Dvořák Édur vonószerenádja szól.

Dvorák opusz 22-es Édur szerenádját a Lucerni Fesztivál vonósok játszották. A Stabat Mater sikere elindított Dvorák életében egy siker lavinát. Már ebben az évben levelezni kezdett Brahmssal, aki beajánlotta őt saját kiadójának, Fritz Simroknak, Simrok pedig kiadta a Morva duetteket, és nagy sikert aratott vele. 2 óra van.

Christoph Pregarien és Michael Gies Schubert hangversenye következik a Notturnóban. Elsőként a Téli utazás dalciklust hallgatjuk meg. 24 gyönyörű dal 1827-ben született. A dalok címei Jó ét, a szélkakas, megfagyott könnyek, dermedtség, a hársva, vízáradat a folyónál, visszapillantás, lidércfény, pihenő, tavaszi álom, egyedüllét, a posta, a deresső, a varjú, végső remény, a faluban, viharos reggel, ámítás, útjelző, a vendégfogadó, bátran, kiúj napok és a ciklust, a kintornás zárja.